A Duo del Valle hangversenye következik a Notturnóban. Luis del Valle és Victor del Valle alkotja a párost. A madridi koncerten elsőként Ligeti György 5-4 kezese hangzott el. Ligeti a 20. század egyik legeredetibb és legnagyobb hatású szerzője volt, akinek művészete a modern zene számos irányzatát megújította. Erdélyben, Dicsőszentmártonban született, és tanult a kolozsvári, majd a budapesti zeneakadémián. A II. Világháború és a holokauszt tragédiái mélyen érintették életét, családjából többen áldozatul estek az üldöztetésnek, 56 után távozott. Nyugatra, Ligeti György.

Ligeti György 5-4 kezesét játszotta a Duo del Valle. Ligeti soha nem ragadt be egyetlen zenei stílusba, pályája során folyamatosan új ötleteken egy stílusba, pályája során folyamatosan új ötleteket, ritmikai, hangzásbeli lehetőségeket keresett. Erre például ez az 5-4 kezes zongoradarab is. Most Poulenc szonátáját halljuk.

Poulenc négykezes szonátáját játszotta a Duo del Valle. Ravel Lavalstánc költeménye következik. A 20. század elején elképesztő mennyiségű és minőségű zene született. Stravinsky, Ravel, mindenki Párizsra figyelt. Fantasztikus zenemű, figyeljék, olyan az egész, mint egy nagy-nagy paródia.

Maurice Ravel Laval's táncköltemények játszotta a Duo del Valle. A bécsi udvar homályos képe jelent meg a zenében. Egyébként ez volt az a darab, ami miatt Diaghilev és Ravel között megromlott a viszony, még párbajra is kihívták egymást, de ebből szerencsére nem lett semmi. Most Gershwin három prelüdje szól.

George Gershwin három prelüdjét hallottuk a Duo del Valle átdolgozásában és előadásában. Ma még hallunk mai Gershwintől nagyszerű muzsikát, de most szignálunk szerzőjének, Darius Milhónak igen szellemes darabja következik, sőt mondhatnám a legismertebb, a Scaramouche. Scaramouche egyébként egy nápolyi színész volt, Fiorelli néven élt.

Dar is mi jó Scaramus fittyét játszotta a Duo del Valle. Hihetetlenül szellemes, ritmikus muzsika ez, 1937-ben a párizsi világkiállításra készült két zongorára. Most Gershwin Porgy és Bess fantáziája következik, az átdolgozása egy ausztrál pianista, Percy Grainger munkája.

George Gershwin Porgésbesz fantáziája hangzott el Percy Grainger átdolgozásában. Gershwin hónapokat töltött Charlestonban, egy dél-karolinai kisvárosban, ahol folklór tanulmányokat végzett és ismerkedett az emberek szokásaival, zenéjével. A koncerten pedig a ráadások következtek.

Puleng és Manuel de Falla egy-egy darabja hangzott el a Duo del Valle együttes tolmácsolásában, a Bűvös szerelem tűztáncát azt hiszem mindenki ismeri, ezt a balettet egy andalúz legenda alapján írta a spanyol szerző, akinek életműve nem nagy, de minden műve kidolgozott ékszer lenne. Egy amerikai Párizsban, görsvényzenéje szól.

Gershwin egy amerikai Párizsban című remek művét játszotta a Melbourne-i szimfonikus zenekar Jorge Mester vezényletével. Párizs légköre azonnal és rendkívüli erővel megragadta az amerikai komponista képzeletét, és így született meg ez a mű. Most Francis Poulenc szonátáját.

Francis Poulenc szonátáját Eva Steina és Galia Kolarova szólaltatta meg. A zeneszerző édesapja a róla elnevezett vegyészeti cég egyik alapítója volt. Tudják, mit gyártottak? Hashajtót. És kőgazdag lett a család. Így is lehet. Az 1962-ig élt Eduard Toldra a Május című dala következik.

Eduard Toldra Május című dalát hallottuk Victoria de Los Angeles és a barcelonai zenekar előadásában. Darius Milhaud darabja következik, a Segoviana. Ez a komponista Aix-en-Provence-ban született, majd a Párizsi Konzervatóriumon tanult, ahol többek között Charles-Marie Vidor és Vincent Dendy tanítványa lett.

Darius Milhaud Segoviana című gitárdarabját játszott a Heikki Metlik. A komponista Hatok néven ismert francia csoport egyik meghatározó tagja volt. Zenére nagyon hatott a provenci népzene, a jazz, na meg a különböző népek zenei hagyományai. Olyan politonális zenét írt. 4 óra van.

2010-ben halt meg Erik Mikolaj Gurecki, a lengyel zeneszerzés nagy alakja, a sziléziai mestert, 76 éves korában érte a halál. Ő is tiltakozott a sztálini kultúrpolitika, majd a 68-as csehszlovák megszállás ellen, úgyhogy külföldre kellett távoznia. Párizsban és Berlinben élt. Sajnos az egész életét végig betegeskedte. Fél lábára gyerekkorától sántított, mégis a természetben érezte jól magát. 18 évesen egy zeneiskola sem akarta felvenni a sorába, mondván, hogy képzetlen és túlkoros. Gurecki mizeréréjét hallgatjuk meg éjszakai zenés műsorunkban.

Henrik Mikolaj Gurecki mizeréréje hangzott el a dán rádiókórusa jóvoltából, vezényelt Jesper Gröve Jargensen. A komponista az 50-es években szinte nyomorgó falusi tanító volt, aztán Lutoszlavszki és Penderecki mellett az avantgárd zene nagy ágyúja lett. Szergej Prokofjev C-dur szonátája következik.

Prokofjev C-dur szonátáját Claudio Bohorquez és Anna Maria Campistrus szólaltatta meg. A szerző Párizsba utazott, 10 évet töltött el, de tett látogatást hazájában a Szovjetunióban, és 1932-ben végleg haza is tért. Oscar Lindberg Reggel című kórusműve szól.

Oscar Lindberg Reggel című kórusművét az Erik Erikson kamara kórus adta elő. Lindberg a romantikus stílust kedvelte legjobban, Rachmaninov és Sibelius voltak a példaképei, egyébként elsősorban templomi zenész volt. Jacopo da Bologna muzsikája következik.

Jakub Urdán Balonya madrigáját a Millenárium együttes szólaltatta meg. A madrigál eredetében a dél-francia trubadúrokig nyúlik vissza, és aztán ebből alakult át a korszak olasz lírájának néhány fontos alkotása, Dante Petrarca írt madrigálokat. A Villanelle következik, a komponista Paul Dukas.

Paul Dukas Villanella című kompozíciója hangzott el és a Tukija és a Finn Rádió zenekar előadásában. Debussy kortársa volt a zeneszerző, aki rendkívüli tehetségként indult, mégis gyakorlatilag csak a bűvészinast ismerjük tőle. Sok zenetudós azt mondja, hogy az a leggyengébb alkotása. Most Clara Schumann egyik zongora műve szól.

Változatok Robert Schumann egy témájára. Clara Schumann opuszusz a zongora művét Georgi Gigashvili játszotta. Clara férje és Brahms műveinek papnője lett, és a két szerző muzsikájának terjesztéséről Európa szerte gondoskodott. Most Bach G-dur trió szonátája szól.

Johann Sebastian Bach G-dur triószonátáját az Augiletti együttes szólaltatta meg. Peggy Glanville Hicks három gimnopédiája következik. Az ausztrál zeneszerző hölgy Angliában született, zenei tanulmányait azonban Londonban és Bécsben folytatta, zenekritikusként is ismerté vált.

Peggy Glanville Hicks három gimnopédiáját a Sydney Szimfonikus Zenekar adta elő. A mű Erik Satie híres gimnopédiái nyomán születtek, de Glanville Hicks saját egyéni hangzásvilágot tudott teremteni. Arvo Pärt korunk legismertebb zeneszerzőjének egyike, Magnificatja szól.

Árvó Pert Magnifikátját a Jauna Musica együttes adta elő, vezényelt Václavas Augustinas. Kedves hallgatóink, befejezésül ma a Jacques Offenbach Hoffmann mesé című remek művének ismert részlete szól, a Barcarola. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Erdős Béla nevében is. Németi Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. A pápával találkozik a kormányfő. Délutántól többfelé lesz kisebb eső. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak a mentelmi bizottság ülése után. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormányfő még kedden arra kérte az országgyűlést, hogy függessze fel mentelmi jogát. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Az összeg annak a 16 milliárdnak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a forrásból a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszíroznák a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el 1-1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának, köztük 12. Pius pápa rádióbeszédének leíratát, amelyben 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltusolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, hogy gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma este Olivier Latry orgonál. A francia orgonaművész, improvizátor, tanár és zeneszerző 1985 óta a párizsi Notre-Dame 4 orgonistájának egyike. Most a granadai székesegyházban játszik németalföldi, spanyol és francia korabarokk és barokkori billentyűs műveket. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Orgona muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Whitehouse virtuóz és mélyen intellektuális hegedűjátéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedű versenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Gellért német eredetű, jelentése gerely és kemény, a Mercedes pedig spanyol eredetű, jelentése fogoly kiváltó, bár erről eszembe jut egy vicc, hogy miért a legautósabb hang nem a kis szekund, Mercedes. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel@kukacradio.hu címre tudnak küldeni, a zenehallgatást ma reggel pedig Georg Matthias Mon G-dur szimfóniájának első tételével indítjuk, a Kölni Szimfonietta játszik.

Georg Matthias Mohn G-dur szimfóniájának első tételét játszotta a Kölni Szimfonietta. Georg Matthias Mohn nevét ma már elég ritkán emlegetjük, ritkábban kerül elő, mint Haydné vagy Mozarté, pedig éppen ahhoz a bécsi zeneszerző nemzedékhez tartozott, amely előkészítette számukra a terepet. 1717-ben született Bécsben, eredeti családneve egyébként Mann volt, és mindössze 33 évet élt. Orgonistaként is dolgozott, többek között a bécsi Karlskirchében, közben pedig a barokk és a klasszika határán kísérletezett az akkor még formálódó szimfóniával. Most következzen Aram Hacsatúrján Fuvola versenyéből a harmadik tétel, ez tulajdonképpen egy hegedű verseny átirata. Emmanuel Pavi játszik Fuvolán a Tonhalle zenekarral, Zürichből, vezényel David Zinmann.

Aram Hacsatúrján kvázi Vuvola versenyének harmadik tételét hallottuk, azért mondtam, hogy kvázi, mert ugye eszekedő verseny volt. Emmanuel Pau játszott Vuvolán a Tonhalle zenekarral, Zürichből, David Zimmann vezényelt. Ugye, hát tényleg Hacsatúrján Vuvola versenyt konkrétan soha nem komponált, a legendás francia Vuvola művész Jean-Pierre Rampal kérte fel egy új versenymű komponálására, és a szerzőnk azt javasolta, hogy írja át Vuvolára az 1940-ben komponált hegedű versenyét. És Rampal ezt meg is tette 1968-ban, ráadásul saját kadenciákat is készített hozzá, miközben a zenekari szólam változatlan maradt. És az átirat azóta gyakorlatilag önálló életet él a fuvolások repertoárján. Most következzen Ludwig van Beethoven opusz 26-os Ásdur szonátájából az első tétel. Svjatoslav Richter játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 26-os Ausdur szonátájából az első tételt játszott a Sziatoszláv Richter zongorán. Azoknak, akik a nyugodt ébredezést szeretik, esetleg egy kellemesen gőzölgő kávéval, ez egy tökéletes zene volt. Azok viszont, akik egy kicsit több adrenalinra vágynak, vagy kicsit hangosabb, fanfárszerűbb reggeli ébresztőre, azoknak most következzen egy rövid toccata Claudio Monteverdi L'Orfeo című operájából. A Concerto Italiano játszik, vezényel Rinaldo Alessandrini.

0: Claudio Monteverdi Orfeo című operája kezdődik ezzel a tokkátával. Concerto Italianót Rinaldo Alessandrini vezényelte. 2 perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 24-én, Gellért Gerda Mária és Mercedes napján. Ma van Szent Gellért ünnepe, aki 980 évvel ezelőtt, nagyjából 66 éves korában halt vértanú halált ezen a napon. Ugye olasz származású bencérszerzetes volt, a Csanádi Egyházmegye első püspöke, ma van az ünnepe. Isten éltesse Pásztor Erzsit, John Rattert, Csonka Zsuzsannát és Wolf Katit, valamint Pasztírcsák Polinát. Ők ma ünneplik a születésnapjukat, Isten éltesse őket. És akkor nézzük azt, hogy ki az, aki még ezen a napon az évfordulójával kapcsolatban ünnepelhetjük, illetve emlékezhetünk. Andrei Grétry zeneszerző ezen a napon hunyt el 1813-ban, Páceller Jakab, szintén zeneszerző 1957-ben, Christopher Hagwood 2014-ben és Váradi Katalin 2015-ben. A zenehallgatás most Félix Mendelssohn 4. olasz szimfóniájából a 3. tétellel folytatjuk. Az Európa Kamarazenekart Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Felix Mendelssohn negyedik olasz szimfóniájával a harmadik tételt hallották. Az Európa Kamara Zenekar karmestere Nikolaus Arancourt volt ezen a felvételen. Következzen most Vivaldi, egy fagott versenye. Ugye el szoktam mondani, hogy 39 fagott versenyről tudunk, ami fennmaradt. Azért ez egy elképesztő szám. Hát más két-három versenyművet ír akár hegedűre vagy cellóra is, de hogy Vivaldi írt 39 fagott versenyt, ez részben annak is köszönhető, hogy egyébként összesen nagyjából 500 koncertót komponált, nyilván nagy részüket hegedűre, de azért vannak különlegesebb hangszerek is, ilyen a fagott is. Ez a 468-as Riormi jegyzékszámú C-dur fagott versenye. Töredéke, két tétel, Peter Vela játszik fagotton a La Serenissima együttessel, a hangversenymester Adrian Chandler.

Antonio Vivaldi töredékesen fennmaradt C-dur fagott versenyének két tételét játszotta Peter Whelan fagotton a La Serenissima együttessel, melynek hangversenymestere Adrian Chandler volt. Ugye említettem, hogy éppen ma van Páceller Jakab halálának évfordulója, a zeneszerző 1957. szeptember 24-én hunyt el Budapesten, egyébként Bécsben tanult, majd katona karmesterként került Aradra és Herkules fürdőre, és ez a hely megihlette őt. A Herkules fürdői emléket még 1903-ban komponálta, 34 évesen, ugyanis 1869. január 2-án született a zeneszerző, és a keringő később világszerte ismerté vált. Úgyhogy most egy kis századfordulós nosztalgia következik Ferencsik János vezényletével. Páceller Jakab Herkules fürdői emlékét játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar.

Páceller Jakab Herkules fürdői emlékcímű kompozícióját játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével a zeneszerző halálának évfordulóján 1957-ben hunyt el ezen a napon, egy hosszú élet végén. Ránki György, Pomádé király új ruhája című operája először nem is színpadon, hanem a rádióban szólalt meg 1950-ben, a Magyar Rádió mutatta be. Most a szvíte változat hetedik tételét, a Munkában a szemfényvesztők címűt játssza a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Pál Tamás vezényel.

Ez volt Ránki Györgytől a Pomádé király új ruhája, első szvittjéből a hetedik tétel, Munkában a szemfényvesztők. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Pál Tamás vezényelte. Ugye az Andersen meséje nyomán készült mű három felvonásos változata, csak a rádiós verzió után 3 évvel került az operaházba. Ferencsik János vezényelt, akkor Ránki zenéjében pedig, hát ahogy hallották is, bőven van karikatúra, irónia és játékosság, ami persze nagyon jól áll a két csaló Szabó jeleneteinek. Az óra végén Dvorzsák Édó szerenádjából az első tételt játssza az Orpheus Kamara Zenekar.

0: Ez volt Antonin Dvorák Opus 22-es E-dur szerenádjából, az első tétel az Orpheus Kamara zenekar játszott. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: A pápával találkozik a kormányfő. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól többfelé lesz kisebb eső. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Tajvan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Közben az amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy január 10-éig meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet, amely szerint Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntető vámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Cigány György szalont avat október 1-én a Zene Világnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori, idén elhunyt munkatársára egy állandó kiállítás emlékeztet majd. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió az Óbudai Társaskör nagyterméből sugározza az aznapi Muzsikáló délután című műsort. Az időjárásról. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel, az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorák, Dohnányi, Pejacevics és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
5: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklósa Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Orgona muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Whitehouse virtuóz és mélyen intellektuális hegedű játéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedű versenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. Az Old Dead Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Dead Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriela, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd kulturális ajánlót, addig pedig sok remek zenét. Elsőként Mogyeszt Muszorszkij Boris Godunov című operájából, a Polonézzel indítunk. Orosz szimfonikus zenekar játszik, vezénye Jevgenyi Szvetlanov.

Ez volt Mogyeszt Muszorszkij Borisz Godunov című operájából a nagyzenekari polonéz, amivel a lengyel udvar világát festette meg Muszorszkij egészen más színekkel, mint az orosz jeleneteket. Az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte. Bach hat cselló szvitje ma már a méhegedősök, vagyis a brácsások alaprepertoárjához is hozzátartozik. Persze ugye eredetileg természetesen csellóra születtek. Simon Rowland Jones, brit brácsaművész mind a hat szvittet közreadta méhegedőre alkalmazva, úgy, hogy közben igyekezett megőrizni Bach eredeti hangnemeit. Most az Esz-dur szvólószvit harmadik tétele, a Courant csendül fel, Maxim Risanov játszik méhegedűn.

Johann Sebastian Bach Ez-dur szóló szvittjének harmadik kuránt tételét játszotta Maxim Brisanov méhegedűn Simon Rowland Jones átdolgozásában. Franz Schubert mindössze 19 éves volt, amikor 1816 őszén már az 5. szimfóniáját írta meg, ráadásul meglehetősen takarékos zenekarra, nincs benne klarinét, trombita és üsdob sem. Most ezt a 5. szimfóniát halljuk, a 3. tételt játssza a Bécsi Filharmonikus Zenekar Kertész István vezényletével.

Franz Schubert 5. szimfóniájából a 3. tételt, a menüettet játszotta a bécsi filharmonikus zenekar Kertész István vezényletével. Most meg egy zenét hallgatunk meg, és utána a kulturális ajánlóval folytatjuk. Ez pedig Heitor Villa-Lobos 9 Bahianas Brasileiras című művéből a numero 5-ös. Ugye itt Bach zenei világát hozza össze a brazil hagyományokkal a zeneszerző, az 5. pedig a sorozat legismertebb darabja, az 1938-ban komponált ária, eredetileg szoprán hangra és 8 cellóra. A dallam szinte kínálja magát arra, hogy énekhang helyett hangszer szólaltassa meg, és ezen az 1993-as felvételen Branford Marsalis játszik szoprán szaxofonon az angol kamarazenekarral. Vezényel Andrew Litton.

0: Eitor Villalobos Bachianas Brasileiras című művéből a numero 5-ös ária hangzott el. Branford Marsalis játszott szoprán szaxofonon, az angol kamarazenekart Andrew Litton vezényelte. Pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Verónai szerelmesek, ez a címe a MÁV Szimfonikus Zenekar évad nyitó hangversenyének, amely ma 19 órakor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. Az évad nyitó koncerten az olasz belcanto, a szárnyaló orosz romantika és az itáliai élet öröm találkozik Antonello Allemandi karmester vezényletével, akit Boda Eszter kollégám kérdezett.
2: Romeo and Juliet is one of the greatest love stories.
3: A Romeo és Júlia minden idők egyik legismertebb szerelmi története. Van bármilyen mélyebb kapcsolódása?
4: Of course, the connection is with love, generally.
5: Természetesen a szerelemmel van kapcsolatom. Általánosságban véve a szerelemmel, de Shakespeare elengedhetetlen ilyen téren. A családok közötti viszály és a szerelem. A koncert első felében Bellinitől fogják hallani a Capulet és Montecchi nyitányt, ami igen rövid, apró szimfóniának is nevezhető. Zeneileg nincsen kapcsolat az utána következő művekkel, de témájában mégis idevág. Nagyon érdekes a szerelem zenei témája. Először hallod, de csak egy kis részt belőle az elején, és utána el is tűnik hirtelen. A téma kiteljesedését csak később halljuk majd, az elején ez csak egyfajta ízelítő. Tudod, a szerelem témájának egy kis ízelítője. Előtte van egy gyönyörű moduláció. Ez talán túl technikai részlet, de az a mód, ahogy eljut a megfelelő hangnembe, na az nagyon-nagyon érdekes. A családok összehozásáról szólna az első darab, de mint ezt tudjuk, nem volt lehetséges. Viszont azt elmondhatom róla, hogy nagyon könnyed és olaszos.
4: Music very light, very Italian.
2: I know that you conducted the MÁV Symphonic before. How does it...
3: Már vezényelte korábban a MÁV szimfonikusokat. Milyen érzés újra itt lenni velük?
4: It's a beautiful collaboration. First time was Lucia for the opera. We've
5: done. Igen, ez egy csodálatos együttműködés. Az első alkalommal a Lucia című operát adtuk elő. A második alkalommal visszahívtak egy koncertre, ahol Respighi műveket és más olasz szerzeményeket adtam elő, és volt még egy alkalom, hogy visszatértem, ez tehát összességében véve a negyedik alkalom. Nagyon jó a kapcsolatunk a zenekarral, kiváló zenészek. Nem szeretem rutinból csinálni a dolgokat. Mindig igyekszem élénk maradni a próbák során is, nem csak a koncerten. Igen, elégedett vagyok az együttműködéssel, mindig nagyon koncentráltak. Szóval jó együtt zenélni velük, örülök neki.
4: Good relation, so it's good to do music together. I'm happy about.
2: Did you work with
3: Martina? Dolgozott korábban Martina Filiakkal?
4: No, the soloist, I don't know her.
5: Nem ismerem őt, ez lesz az első alkalom, holnap fogunk találkozni. Beszélünk a tempóról, hogy mit hogyan gondolt, eljátsza majd a zenekar nélkül is a darabot, csak hogy megértsem az elképzeléseit, és tudod, szerintem nagyon jó, ha együtt csináljuk a dolgot, és nem csak úgy, hogy ez az én tempom, rendben van, követlek. De természetesen a szerkezet is elengedhetetlen, az első hangtól az utolsói következetesnek kell lennie.
4: Must be consequent from the first note to the end.
2: What do you think about the last part of the concert?
3: Mit gondol a koncert utolsó szakaszáról? Mármint most Csajkovszki olasz kapricsójára gondolok. Hogyan kapcsolódik a tematikához?
4: You know, it's very fresh music, it's beautiful.
5: Tudod, ez egy nagyon friss zene. Gyönyörű és persze kevésbé drámai, mint a Romeo és Júlia, de mégiscsak Csajkovszki. Szóval mindig van benne egy sötét tónus, még akkor is, ha olasz ihletésű. A kihívás az, hogy elegánssá tegyük, mert ma is azt mondom a zenekarnak, hogy nem akarok olaszos népi hangvételűvé válni. Szeretném, ha Olaszország hangulatát hordozhatna az előadás, de számomra ez nem túl nehéz, hiszen olasz vagyok. De jól kell ezt átadnom a zenekarnak.
4: A little tari ra ri ra ra ri ra ri ra ra pa, you know, must be elegant also, you know.
5: De emellett elegánsnak is kell lennie, és nem csak egyszerűen olaszosnak. Szóval meg kell találni a megfelelő utat, mert rengeteg hangulatot kell megfognunk egy koncert alatt. Van olyan darab, ami ragyogóbb, és van, ami intenzívebb, és van, ami énekelhetőbb. Ez a zenészek számára is nagyon nagy kihívást jelent.
0: Boda Eszter interjúját hallhatták, aki a MÁV Szimfonikus Zenekar évanyitó koncertjének karmesterét, Antonello Allemandit kérdezte, az ő magyar hangja pedig Fellegi Lénárd volt. Ugye Antonello Allemandi többek között a Milánói Scala, a Bécsi Állami Opera és a New Yorki Metropolitan rendszeres visszatérő vendége, korábban a Párizsi Orkestr Kolon zeneigazgatója volt, jelenleg a Poznani Grand Theater első vendégkarmestere. Az évadnyitó hangversenyen a hagyományokhoz híven átadják a zenekar legrangosabb belső elismerését, az év művészedíjat, amely egy rendkívüli generációkon átívelő családi sikertörténet is. Ugye titkos szavazás alapján ítélik oda ezt a díjat, amelyet idén Sándor Balázs első klarinét művész kap, a Zeneakadémia óraadó tanára. A rangos elismerés mögött pedig egy igazán szívhez szóló történet is rejtőzik, ugyanis Sándor Balázs édesanyja Bahil Katalina mai napig a zenekar hegedű művésze, édesapja Sándor János pedig pontosan azt az első klarinétos pozíciót töltötte be korábban, amelyet fia sikeres próbajáték után 2022-ben átvett. Balázsi gyermekkora óta a MÁV szimfonikusok közösségében nevelkedett, most pedig a legszebb szakmai elismeréssel büszkélkedhet. A koncert műsora tehát Bellini, a Capuletek és Montaguk nyitánya, Rachmaninov második C-mózongora versenye, illetve Csajkovszkitól a Romeo és Júlia nyitány fantázia, valamint az olasz Capriccio. Most hallgassák meg a MÁV szimfonikus zenekar és Antonello Allemandi közös tolmácsolásában Ottorino Respighi Róma kútjai című művéből a második tételt, a Triton kút reggel címűt.

0: Hogy született meg a duójuk neve? Klavi Art.
1: Messzire nyúlik vissza, mert 99-ben, amikor hazajöttünk Amerikából, akkor kezdtünk igazából aktívan négykezesezni, és akkor úgy éreztük, hogy talán praktikusabb egy olyan név, ami könnyebben jegyezhető, tekintettel arra, hogy két ember alkotja ugye a duót, így adva volt a duó, a Klavi Art pedig egyszerűen a zongorából, illetve a művészet szócskából kreáltuk.
0: Házas párként négykezeseznek. Több előadó művész említette, hogy a négykezesezés egy olyan intim műfaj, amelyben nagyon fontos, hogy a két szereplő jól tudjon együttműködni. Önök is így gondolják, hogy házas párok, testvérek tudnak a legjobban négykezesezni?
2: Igen, ez azért is van talán így, mert nagyon sok időt igényel. Tehát mire összecsiszolja az ember a műsort, az bizony elég sok idő, és ezt talán két különálló művész nehezebben tudja megoldani, mint hogyha, ahogy említette, házaspárok vagy testvérek ülnek le muzsikálni. Talán a zongorázásnál még fontosabb a hasonló iskola, tehát hogy a billentésmód és a gondolkodás, a zenéhez való hozzáállás az hasonló legyen, ez szerintem nagyon fontos ebben a műfajban.
0: Mozart és Schubert művei szólalnak meg a mai koncerten. Mi a viszonyuk a két zeneszerzőhöz?
1: Sok műveket játszottuk már. A repertoárunk szerencsére elég széles, elég nagy már. Tulajdonképpen nagyon szeretjük mind a két világot, mert mindkét zeneszerző nagyon jól ír négykezes formában, tehát nagyon kegyes zeneszerző az előadókkal. Korabeli gyakorlatnak köszönhetően ugye a zenekarok helyettesítésére is szolgált egy kicsit az a műfaj, hogy ahol nem volt mód nagyobb zenekari műveket előadni, így a négykezes az egy műfaj volt, és ezért talán ebben ők sokkal jártasabbak voltak.
2: Igen, azért is szeretjük Mozart és Schubert muzsikáját, mert a líra és a szenvedély és a dráma és a szimfonikus hangzás olyan módon jelenik meg ezekben a négykezes zongoraművekben, ami egészen különleges, és azt gondolom, hogy aki erre a műfajra adja úgymond a fejét, vagy ezzel a műfajjal szeretne foglalkozni, ezek a művek megkerülhetetlenek.
3: A duó Klavi Art tagjait, Bizják Dórát és Zentai Károlyt hallották, akiket Katona Márta kérdezett, tehát ma 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban a nagy teremben lesz a hangversenyük, amelyen Mozart és Schubert műveket játszanak, és hallgassunk most mi is egy Schubert tételt a duó Klavi Art előadásában, a B-dur Grande Sonate harmadik tételét, az Allegrettót játsszák ezen a 2022. májusában készült hangversenyfelvételen.

Ez volt Franz Schubert Grand szonátájából, a B-dur szonátából a harmadik tétel, az Allegretto, a hangverseny felvétel 2022-ben készült, az előadó pedig a Duo Claviart volt, Bizják Dura és Zentai Károly. Ma este lesz a koncertjük a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Most Gaetano Donizetti G-moll szimfóniája fúvós hangszerekre, Andante következik a Kamerata Budapesttől, vezényel Kovács László.

Donizetti G-moll szimfóniáját fúvós hangszerekre a Kamerata Budapest játszotta Kovács László vezényletével. Ismét egy kulturális hír, 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre. A Zeneakadémia 2026-os komponistáknak meghirdetett Bartók világversenyére 36 országból 136 zeneszerző, összesen 144 vonós négyesre írt rövid darabot adott be. A 10.000 euró összdíjazású megmérettetésre 40 év alatti komponisták jelentkezhettek idén augusztus 25-éig. A beküldött művek közül kerül majd ki az egyik kötelező darab a Bartók világverseny következő hangszeres fordulójára, a vonós négyesek 2027-es megmérettetésére. A díjak nyerteseinek neve a Zeneakadémia Solti termében november 29-én rendezett, a nagyközönség számára is nyilvános gála koncerten jelentik be, amelyen elhangzanak a díjazott művek a Wanderer Quartett, a Szigeti Quartett, valamint a Dohnányi Quartett előadásában. A Zeneakadémia YouTube csatornáján élőben követhető lesz majd ez az esemény. Az első díjjal a magyar állam támogatásának köszönhetően 5000 euró jár, a másodikkal 3000, a harmadikkal pedig 2000. A legtöbb pályamű Kínából érkezett, utána Dél-Korea, majd az Egyesült Államok következik. Magyarországról 10 adták be munkájukat, de több pályamű érkezett Németországból, Olaszországból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból és Franciaországból is. A megmérettetés nemzetközi hírét jelzi, hogy emellett vannak még többek között ausztrál, japán, brazil, csílei, argentin, nigériai és örmény jelentkezők is. A legfiatalabb versenyző 19 éves, az átlag életkor pedig 27 év. A Zeneakadémia professzoraiból álló előzsűri szeptemberben most áttekinti, vagy talán már át is tekintette a beérkezett pályaműveket, és a legjobbnak ítélt 15 művet továbbítja majd az Anders Hilborg neves svéd komponista vezette nemzetközi zsűrinek. A verseny anonim, így szeptember végén a továbbjutók álnevei kerülnek ki a bartokverseny.hu portálra. A nemzetközi zsűri októberben dönt a helyezésekről, míg az eredmény a november 29-i gálán derül majd ki. A hírek és a kinyerma előtt még Patrick Doyle zenéjét hallgatjuk meg, aki a Harry Potter és a Tűz serlege című film zenéjét komponálta. A londoni szimfonikus zenekart James Sherman vezényli.

0: A Harry Potter és a tűz serlege című filmből hallottuk Hogwarti himnuszt. A londoni szimfonikus zenekart James Sherman vezényelte, a zeneszerző Patrick Doyle. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Folytatódik az amerikai-kínai kereskedelmi fegyverszünet. Dél-Koreának adtak át két észak-koreai katonát. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Polyák Adrien vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Stabil a kormánypárt helyzete, a Tisza párt támogatottságának néhány százalékos csökkenése természetes folyamat, mondta a Medián vezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Hán Endre a társadalmat foglalkoztató témák közül a korrupciót, az elszámoltatásra, az igazságtételre való igényt emelte ki. A Medián tegnap közölt felmérése szerint a teljes népességben a kormánypárt 54, a Fidesz 22%-on áll. A Mi Hazánkra 7-8% voksolna. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Az összeg annak a 16 milliárdnak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte Ukrajna további EU-s támogatását az ENSZ ülésén az Európai Bizottság vezetője. Ursula von der Leyen ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az oroszországi Kurszki régióban fogtak el. Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy a katonákat még tavaly januárban elsőként ejtették fogjul, miután Észak-Korea csapatokat küldött Oroszország támogatására. Az ukrán elnök közölte, a katonákat készen lettek volna Fennyánnak átadni ukrán hadifoglyokért cserébe, de sajtóhírek szerint a két katona jelezte, hogy Dél-Koreába szeretne menni. Meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet Kína és az Egyesült Államok között. Január közepéig Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntető vámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. A konfliktus alapja, hogy Peking a félvezetőkre és mesterséges intelligencia csipekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokat kifogásolja, Washington pedig azzal vádolja Kínát, hogy bizonyos nyersanyagok szállítását tudatosan visszatartja. Nemzetközi együttműködést sürgetnek a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatai. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén az OpenAI és az Anthropic vezetője is arra hívta fel a figyelmet, a rendszerek fejlődése olyan gyorsá válhat, hogy az emberek már képtelenek lesznek nyomon követni vagy beavatkozni. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18 és 24, késő este 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
4: Stravinszkytől a Petruska és Rachmaninovtól a Harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
5: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevics és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Az Old Age Jazz adásában Cecile McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecile McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Péntek este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás. A spanyol kultúra és életérzés legjava. Fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Villegas. A karmester David Jiménez. Defalla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Pénteken 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 8 perc.
6: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
7: Jó reggelt kívánok, Kerekes Endre vagyok.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is tisztelettel, és örülök, hogy ismét halljuk, ismét együtt játszunk. Szabad megkérdeznem, hogy mi a foglalkozása?
7: Pedagógus vagyok.
0: Az imént beszélgettünk arról, hogy éppen a munkahelyére igyekszik, akkor gondolom, még az első órát nem önnek kell megtartania.
7: Így van.
0: Úgyhogy akkor egy szerencsés, hogy akkor tud velünk játszani, és szabad érdeklődni, hogy mit tanít, milyen tárgyat?
7: Igen, magyar, illetve történelmet.
0: Magyar és történelmet, tehát akkor a humán tudományok tudósa. Köszönjük szépen. Hát ez talán azért segít abban is, hogy az ember a zenetörténetben jobban eligazodjon, bár számos orvos és akár matematikus, meg természettudós is van, akik nagyon-nagyon szerették, megismerik a komoly zenét. Elmondom, miket nyerhet. Egy DVD-t küldünk, hogyha három kérdésre helyesen válaszol. Ez a Tétóba félrelépők című film, Julie Gavra filmje, a főszereplők Isabella Rossellini és William Hurt. Ha pedig az összes kérdésre tudja a megfejtést, akkor egy CD-t is kap, a Mesterművek fagotra című albumot küldjük, Akio Koyama játszik ezen a CD-n. Ezek a lehetséges nyeremények, és akkor jöjjön az első kérdés. Mostanra nem csak a naptári és a csillagászati ősz köszöntött be, de az időjárás is egyre ősziesebb arcát mutatja, a nyár virágai már hervadóban vannak, erről szól az elsőként idézett romantikus dal, meg persze, ahogy a ciklus is, amelyből származik, a szerelemről. A dal témájára a szerző által írt népszerű fuvola variáció sorozat részletét halljuk. A kérdés, hogy ki a zeneszerző, és ha tudja, melyik dalciklusából származik az eredeti dal?

0: eddig a részlet, és a kérdés, hogy ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Franz Schubert, és talán ez a Trockner Blumen című dalnak a témájára íródott variációsorozat.
0: Helyes a megfejtés, így van, vagy magyarul az Elszáradt virágok című dal témájára született a bevezetés és variációk. Bálint János játszott fuvolán, Kocsis Zoltán zongorán. Helyes a megfejtés, és még a dal címét is tudta. Egyébként a dalciklus címe a Szép Molnár lány, de ez csak szorgalmi feladat volt, úgyhogy az első kérdés megvan. Az ősz persze nem csak a múló idő látható bizonyítéka, a szüret és a betakarított termények feldolgozása számos mulatságra ad és adott alkalmat mindig is. Sokan az esküvőjük dátumát is erre az időszakra tűzték ki. Egy falusi mulatság forgatagába csöppenünk. Most a kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző és mi a műcíme.

0: Ki a zeneszerző, és milyen műcíme?
1: A szerző Antonio Vivaldi, és ugye ez az F-dur Szegedű versenyből, az őszből volt az első tételnek egy részlete.
0: Így van, helyes a megfejtés, Rolla János játszott hegedűn a Liszt Ferenc kamarazenekarral. 2-ből 2. Most egy újabb falusi jelenet következik, vadászaton járunk. Harsány lárma veri fel az erdőt, a kürtjelek és a kutya ugatás keveredik a hajtók kiáltásaival. A vadászatot nem látjuk a színen, csak elmesélik, hiszen a részlet, amelyet harmadikként idézünk, egy oratóriumból származik. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen műcíme.

0: ki a zeneszerző, és milyen műcíme?
1: A szerző Joseph Haydn, és ez az Évszakok című oratóriumból való részlet.
0: Helyes a megfejtés, így van, ez volt az ősz vadász jelenete a Monteverdi kórus és az angol barokk zenekar előadásában. John Eliot Gardiner vezényelt, és milyen érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy vadászat, akkor a zeneszerzők rögtön a kürtöt használják, és most még nagyon jó kürtöseket hallgattunk. Ugye natúrkürtöm, és ha jól tudom, akkor a kürtök így is kerültek be a színházi zenekarba, vagy a nem fúvós formációkba, hogy valamilyen vadász jelenetet kellett megfesteniük egy balett alatt, és akkor hát ott nyilván muszáj volt a kürtöket beültetni a zenekarba. Háromból három kérdése jól válaszolt, úgyhogy küldjük mindenképpen a DVD-t, és van még egy kérdésünk, a magyar ősz színei különösen szépek, természetesen nem hagyhatjuk ki a sorból a magyar zeneszerzőket sem. Zene, ének és tánc keveredik ebben a műben, műfaja szerint tánc balladában, amelybe utolsóként hallgatunk bele. Mindjárt kiderül, hogy honnan fúj a szél, legalábbis az őszi, a kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző és milyen mű címe.

0: Az utolsó kérdés az volt, hogy ennek a műnek ki a szerzője, és mi a címe?
1: A szerző Kodály Zoltán, és ez a Kállai kettősnek az első tétele volt, ugye?
0: Gratulálok! A megfejtéshez minden négy kérdésre jól válaszolt, úgyhogy küldjük akkor a fagottos lemezt is a japán fagottos alá Kiyo Koyamával, és az utolsó felvételen pedig a Magyar Rádió és Televízió énekkarát és a Magyar Állami Hangverseny zenekart vezényelte Vásárhelyi Zoltán. Kerekes Endrének pedig gratulálok a megfejtésekhez, és akkor a mai napra pedig kitartást, jó munkát, jó tanítást kívánok, és hát figyelmes hallgatókat, növendékeket.
1: Nagyon szépen köszönöm ismét a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, minden jót kívánok.
0: A hallgatókat pedig arra bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címen, vagy a 0630 759 6010-es üzenet rögzítőnkön. Folytassuk most a zenehallgatást Frédéric Chopin Ezdur keringőjével, ez a Grand Vals Brillante, Balázs János játszik zongorán.

Ez volt Chopin, ez dur keringője, a Grand Vals Brillante Balázs János előadásában. Mi két zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszunk egy nagyjából 10 perc múlva. Joseph Haydn C-dur Laudon szimfóniája az első ezek közül, a második tételt az Un poco adagio-t játsza a Philharmonia Hungarica Dorothy Antal vezényletével.

József Haydn C-dur Laudon szimfóniájának második tételét hallották, a Filharmónia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. Még egy zene, és utána ismét rejtvény. Giacomo Puccini Bohém élet című operájából következik most a szerelmi kettős, Mimi és Rodolfo az első felvonásból, és hát olyan két énekes előadásában halljuk most ezt a részletet, akik jóval azelőtt ismerték egymást, hogy világsztárok lettek volna. Mirella Freni és Luciano Pavarotti egyaránt Modenában nőtt fel, édesanyjuk ugyanabban a dohánygyárban dolgozott, később pedig együtt jártak Mantovába éneket tanulni. Ebben a jelenetben Rodolfo és Mimi éppen csak megismerkedtek, és néhány perc alatt egymásba is szeretnek. Most tehát Mirella Freni és Luciano Pavarotti énekel, Herbert von Karajan vezényli a berlini filharmonikusokat.

0: Puccini Bohémia című operájából hangzott el a szerelmi kettős Mirella Fréni és Luciano Pavarotti tolmácsolásában, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. 6 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez. Mondom, mit lehet nyerni. Szeptember 24-én csütörtökön 20 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében a Fiatal Művészek pódiumán Farkas Boglárka hegedül, Souhei Yamagami zongorázik. Beethoven, Ravel és César Franck műveit adják elő. Két nappal később, szeptember 26-án szombaton 18 órakor a Bartók Béla emlékházban emlékhangverseny lesz Bartók Béla halálának 81. évfordulóján, ez Pellett Sebestyén zongora estje, aki a Bartók emlékház külön díjasa a 2025-ös Bartók világversenyen. A Bartóktól a két román tánc hangzik el, illetve a 15 magyar parazdal, valamint a zongora szonáta, a kettő között pedig Scarlatti és Liszt művei. Szeptember 27-én vasárnap 19 órakor a BMC koncerttermében az Alma és Fája koncert sorozatban Mozart, Haydn és Veres Sándor művek hangzanak el, Berec Mihály zongorázik, közreműködik Berec András, ének és mesemondó, a budapesti vonósok koncertmestere pedig Pilz János, a házigazda Molnár Szabolcs lesz. Szeptember 30-án pedig szerdán este 7:30 a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjére is van két jegyünk, Éjjel Lovonkos vezényli az együtteseket, és az együttest közreműködik Molnár Ágnes, Horváth István, Aftandil Kaspeli és a Magyar Rádió énekkara, a vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Stravinsky Petruskáját, a balettzenét adják elő, illetve Szergej Rachmaninov Harangok című kantátáját. Ezekre az eseményekre van két-két jegyünk, ha tudják a megfejtést, akkor a nevük, és persze a válasz mellett írják meg azt, hogy hova szeretnének eljutni. Most Antonio Rosetti Ázdur koncertója hangzik el, melyet két kürtre és persze zenekarra komponált, egész pontosan ebből is a harmadik tétel, a kérdés pedig Rosettivel kapcsolatos, akinek 1776-ban komponált requiemjét 1791. decemberében Prágában egy híres zeneszerző emlékére rendezett gyász szertartáson is előadták. A kérdés, hogy vajon kinek az emlékére szólt a mű? Négy lehetőség közül választhatnak: A. Joseph Haydn, B. Wolfgang Amadeus Mozart, C. Christoph Willibald Gluck, D. Carl Philipp Emanuel Bach. Vajon kinek a gyász szertartásán adták elő, nem a temetésén, hanem a gyász szertartásán Antonio Rosetti requiemjét? Haydn, Mozart, Gluck vagy Carl Philipp Emanuel Bach? Várjuk a megfejtéseket, addig pedig hallgassák Zdenek és Becsik Tilzár kürtművész előadásában ezt a koncertó tételt, a Capella Istropolitánát František Weiner vezényli.

Antonio Rosetti Erzdur kürtve, két kürtös versenyművét hallottuk, a harmadik tételt játszotta egy testvérpár, Zdenek és Begyi Stilzár a Capella Istropolitánával, vezényelt František Vajnár. És az volt a kérdés, hogy melyik zeneszerző gyász szertartásán hangzott el Antonio Rosetti 1776-ban komponált requiemje. Ugye segítségként elmondtam, hogy 1791. decemberében volt Prágában ez a gyász szertartás, 9 nappal ennek a zeneszerzőnek a temetése után. A helyes megfejtés pedig Wolfgang Amadeus Mozart volt, nagyon-nagyon sok helyes megfejtés érkezett, és közülük a nyertesek Strohmayer János, dr. Kalavszky László, Csillag Éva és Mácsai Nelli. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most hallgassák meg Alessandro Marcello D-moll oboa versenyéből a harmadik tételt, a Prestót. Kis József játszik oboán az Erkel Ferenc Kamarazenekarral.

Alessandro Marcello D-moll oboa versenyének harmadik tételét, a zárótételt játszott a Kis József oboán az Erkel Ferenc Kamarazenekarral. Következzen most egy rövid madrigál, John Dowland alkotása, a címe Női cselfogások. A King Singers és a Consort of Musica játszik, vezényel Anthony Rulli.

A Női Cselfogások című madrigát énekelte a King Singers a Consort of Musica kíséretével, Anthony Rooley vezényelt, a zeneszerző pedig John Dowland volt. És elérkeztünk a mai muzsikáló reggel végéhez, amelyen Piotr Csajkovszki Hattyúk tavaszvittjéből csendül fel két tétel, a magyar tánc, a csárdás, illetve utána pedig a spanyol tánc. A londoni fesztiválzenekar játszik, vezényel Alberto Lizio.

0: Ez volt Piotr Csajkovszkij Hattyúk tava szvittjéből a harmadik tétel, magyar tánc és csárdás, illetve a spanyol tánc. A londoni fesztivál zenekar játszott, vezényelt Alberto Lizzio. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjam Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek. Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poyák Adrien. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil, és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa, mondta a Medián ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hannendre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi jegybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indítatásúnak nevezte az akciót. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Késnek a vonatok a Püspökladány Bihar keresztes vonalon. Reggel Berettyóújfalun történt gázolás. A román határhoz közeli település és Bihar keresztes között szünetel a forgalom. Az utasokat pótlóbuszok szállítják. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18 és 24, késő este 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
4: Haydn koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
5: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
6: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Olivier Latry orgonál. A francia orgonaművész, improvizátor, tanár és zeneszerző 1985 óta a párizsi Notre-Dame 4 orgonistájának egyike. Most a granadai székesegyházban játszik németalföldi, spanyol és francia, korabarokk és barokkori billentyűs műveket. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az orgona muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Weidhaas virtuóz és mélyen intellektuális hegedű játéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedű versenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. SMS számunk 0630303060, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, itt üzenhetnek nekünk. Egy nagy lélegzetű szimfónia tétellel indítjuk a délelőtti zenehallgatást. Beethoven második D-dur szimfóniájából hallhatjuk az első tételt, közel negyed órás, és egy lassú bevezetés előzi meg ezt a tételt. Beethoven sokáig dolgozott, sokáig érlelte magában ezt a szimfóniát, a témákat is sokáig hordozta magában, no és persze vázlatfüzetében csiszolgatta őket, és a partitúrát is háromszor teljesen átdolgozta. Az első tételt most a Magyar Állami Hangversenyzenekar lemezéről idézzük, a karmester Ferencsik János.

Beethoven második D-dur szimfóniájából szólt az első tétel, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, vezényelt Ferencsik János. És hát biztos vagyok benne, hogy jövőre, 2027-ben sokszor hallhatjuk majd Beethoven műveit, szimfóniáit is, hiszen ugye jövőre lesz Beethoven halálának 200. évfordulója, és azt hiszem azért is várják ezt talán a szokásosnál jobban a muzsikusok és a közönség is, mert ugye 2020-ban, amikor Beethoven születésének 250. évfordulóját ünnepeltük, akkor nagyon-nagyon sok program elmaradt a Covid miatt. Reméljük, hogy jövőre semmi miatt nem fognak elmaradni ezek az ünnepi alkalmak. Következik most Jean-Marie Leclerc Ámor szonátájából két tétel, Allegro és Gavotte. Előadja Jáb Schröder hegedűn, Philip Foulon violadagambán és Ketil Haugsand csembalón.

Jean-Marie Leclerc ámol szonátájából szólt két tétel, Allegro és Gavotte. Jáp Schröder játszott hegedűn, Philip Fullon viola da gambán és Ketil Haugsand csemballón. Jean-Marie Leclerc ugye nem csak zeneszerző volt, vagy talán jobb, ha úgy fogalmazok, hogy nem elsősorban zeneszerző volt, hanem saját korának egyik kiváló hegedűművésze is. Opera részlet következik most Vincenzo Bellinitől, a Rómeó és Júlia operából hallunk részletet, hát ugye ezt a történetet nagyon sokan feldolgozták a zenetörténetben, és ugye két nemesi család áll egymással szemben, a Capuletek és a Montaguk, és szembenállásukat egy közeli esemény még tovább mélyítette, amikor egy veszekedést követő párbajban Rómeó megölte a Capulet család vezetőjének fiát. Az ellenségeskedésük egyébként, vagy a haragjuk, az régebbi keletű, a Capuletek a római székhelyű pápai állam támogatói voltak, a Montaguk viszont a német-római császárság, illetve az egyházzal szembeni világi hatalom pártfogóinak hívei, tehát innen gyökerezik a két család ellentéte. Bellini operájából most Júlia áriáját hallgassuk az első felvonásból. Heik Jung Hong énekel, a Skót Kamarazenekart Donald Ranicliffe vezényli.

0: Baekhyung Hong énekelte Bellini Rómeó és Júlia című operájából Júlia első felvonásbeli áriáját. Közreműködött a Skót Kamarazenekar, a karmester Donald Ranicklis volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:53, önök a muzsikáló délelőttet hallgatják. Ezután a szép, szomorú ária után most egy üdítő zene következik. Mozart 488-as köhjegyzékszámú A-dur zongoraversenyéből a harmadik tétel. A szólista Mihály Pletnyov, a berlini kamarafélharmóniát Krisztián Tetzlaffy vezeti.

Mozart egyik gyermekkori patrónusának, Fürstenberg hercegnek ajánlotta, az alábbi dedikációval, idézem, fenntartva önmagam és a műértők szűk köre számára, akik megígérik, hogy nem adják ki kezükből, sem Bécsben, sem egyebütt. Eddig az idézet. És hát az tény, hogy az Ádor zongora verseny csak 9 évvel Mozart halála után, 1800-ban jelent meg, és viszont nagyon hamar igazán népszerűvé vált, amikor Ludwig Köchel ellátta a 488-as jegyzékszámmal, akkor már Mozart egyik legnépszerűbb szerzeménye volt. Spanyol zenével folytatjuk a muzsikáló délelőttöt. Albéniz spanyol szvittjéből hallgassuk az Aragón tételt. A Katona Duó, vagyis Katona Péter és Katona Zoltán játssza saját átiratában.

Ez volt Albeniz spanyol szvittjéből az Aragón tétel, a Katona Duó gitározott, Katona Péter és Katona Zoltán. Részlet következik az Arany iránytű című filmzenéjéből. Az Erwin Hirsch Studio zenekara játszik, vezényel a szerző Alexandre Desplat.

részlet szólt az Arany iránytű című film zenéjéből, az R. Lindhardt stúdió zenekara játszott, vezényelt a szerző Alexandre Desplat. Schubert egyik népszerű dala következik a hattyúdalok sorozatból a negyedik, a Szerenáda Ständchen, Ludwig Reichstab versére komponálta Schubert. Ez a hattyúdalok a Schwanengesang nem valódi dalciklus, hanem két dalciklus töredék és az utolsó dal 14 darabból álló füzére. Schubert utolsó évében 10 dalt komponált Reichstab verseire, ezek közül 7 alkotja a Schwanengesang első blokkját. A Szerenád, a Ständchen, ahogy említettem, Schubert egyik legismertebb dala, és tulajdonképpen mindent magában foglal, ami egy igazi szerenádhoz szükséges. Az éjben halkan felcsendülő dalt, a ligetbe hívogató szót, a lombsusogást, a holtfényt, és a csalogány szavát is, amely édes panasszal társul a szerelmes bánatához. Hallgassuk most Dietrich Fischer-Dieskau előadásában, ő énekel, Alfred Brendel kísér zongorán.

Franz Schubert hattyúdalok sorozatából szólt a negyedik dal, a Ständchen szerenád Ludwig Rellstab versére. Dietrich Fischer-Dieskau énekelt, Alfred Brendel zongorázott. Az óra végén Delibes Szilvia balettjéből hallunk részletet. Talán érdemes megemlíteni, hogy Delibes balettjei a világ legnagyobb múltú balett színházait megelőzve hozzánk Magyarországra kerültek el legkorábban, és Párizs után talán nálunk értek el a legtöbb előadást. A Coppéliát 300-szor, a Szilviát 200-szor játszották az 1970-es évek közepéig. Delibes, francia zeneszerzőt pedig őszinte baráti érzés fűzte Magyarországhoz, többször is járt hazánkban, és nem csak a fővárosban, hanem vidéken is szívesen tartózkodott, az Erkel család meghívására vezényelte néhányszor saját műveit Budapesten. Most a Szilviából hallgassuk Bachus díszmenetét, a londoni filharmonikus zenekart Stanley Beck vezényli.

0: Dölib Szilvia balettjéből szólt Bach díszmenete, a londoni filharmonikus zenekart Stanley Black vezényelte. Egy perccel múlt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból, Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szokás szerint lesz majd rejtvény is ebben az órában 10:30 körül. Most egy programajánlóval folytatjuk. A Dohnányi Ernő Zenei Központban ma este folytatódik a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunk, melyen Farkas Boglárka, Fischer Anni ösztöndíjas hegedűművész játszik, kamara partnere pedig Szuhei Yamagami zongoraművész lesz. Farkas Boglárkával Kecskés Barbara beszélgetett.
2: Fiatal művészek pódiuma, kamara partnered Szuhei Yamagami. Mióta kamaráztok így együtt, Boglárka?
3: Szuheijel 2 éve játszottunk először egy koncertet, és azóta folyamatosan rengeteg koncertet játszottunk együtt.
2: A Zeneakadémián találkoztatok, mint kamara partner?
3: Igazándiból akkor találkoztunk, amikor én 2 éve megkaptam a Fischer Anni ösztöndíjat, és ugye ennek keretében nekem koncerteket kellett is, meg hát nyilván szívesen is játszottam, és akkor ajánlották nekem a Szuheit, hogy egy fantasztikus zongorista, és azóta megmaradt ez a kapcsolat.
2: Milyen lehetőséget adott a Fischer Anni ösztöndíj?
3: Számomra fantasztikus lehetőséget adott, főként ugye a koncertek létrejöttében nagyon sok más művésszel is együtt dolgozhattam, ami nagyon-nagyon sokat jelentett számomra szakmailag, és egyébként ugye ez egy elismerés is, tehát nyilvánvalóan egy olyan dolog, ami mutatja, hogy azért valószínűleg jó úton próbálok haladni.
2: Mit tartottatok fontosnak ennek a műsornak az összeállításakor?
3: Igazándiból mind a 3 darabnál az volt a fontos, hogy a szívünkhöz közel álló darabok legyenek, illetve hát a Ravel és a Franck, ugye a francia zenében egy-két ikonikus alkotás. Így választottuk a műsort, hogy mind a 2 közel áll a francia zene is, illetve pont ezek a darabok is.
2: Említetted, hogy 2 éve kamaráztok együtt. Milyen emlékezetes pillanatokat őriztek?
3: Hát legfőképpen ugye a koncertek, illetve hát már a próbafolyamatok, mert Szuheijel játszani nem csak azért nagyon jó számomra, mert hasonlóan gondolkozunk, de közben tanulhatok is tőle, és nagyon érdekes, hogy 2 különböző látásmód, vagy sokszor hasonló, de mégis bizonyos mértékben különböző, hogy tud összejönni, főként ezek az emlékezetes pillanatok számomra.
2: Most ugye a Dohnányi Ernő Zenei Központban játszotok így együtt a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatában. Mi az, ami leginkább inspirál most benneteket így a közös munkában?
3: Hát a jelenlegi koncert mellett, ami nekem következő projekt lesz Szuheijel együtt, a diplomaműsorom kipróbálása, Brahms hegedű verseny és Mozart szonáta, abban fog Szuheij segíteni. Ez számomra azért különös dolog, hiszen a mester diploma koncertem műsora, és minden darab nagyon izgalmas és érdekes.
0: Farkas Boglárkát hallották, ő hegedül tehát ma este 8 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében, kamara partnere pedig Szuhei Yamagami zongoraművész lesz. Beethoven tavaszi szonátáját, Ravel cigán rapszódiáját és César Franck ádur szonátáját játsszák. A programból most idézzük Ravel cigány rapszódiáját. Ezen a felvételen Szabadi Vilmos hegedül, Szokolai Balázs zongorázik.

Ez volt Maurice Raveltől a Cigány rapszódia. Szabadi Vilmos játszott a hegedűn, Szokolai Balázs zongorán. Most hallgassuk Haydn G-dur Lobkowicz vonós négyesének első tételét a Lindsay Quartet tolmácsolásában.

0: Haydn, opusz 77-es, numero 1-es G-dur Lobkowicz vonós négyeséből szólt az első tétel, ezt játszotta a Lincei Kvartett. Két közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset történt Újpesten az István úton, kifelé az Árpád út közelében tart a műszaki mentés. És baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé, a Kőér utca után egy sáv járható. Vezessenek figyelmesen. Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából következik részlet, a Kleinczak legenda az első felvonásból. Címszereplőnk egy Kleinczak nevű törpéről énekel, aki az Eisenachi várban élt, és elől-hátul púpos volt, szegény. És ahogy Hoffmann leírná külsejét, a gondolatai elkalandoznak, és egy szép nőről kezd ábrándozni. A többiek aztán visszatérítik a kerékvágásba, és ezután azzal folytatja, hogy Kleinczak csúf volt, és bizony szerette az alkoholt. Roberto Alagna énekel, ő lesz tehát Hoffmann, közreműködik Benoît Boutet és a Lyoni Nemzeti Opera ének és zenekara, vezényel Kent Nagano.
1: Il était une fois à la cour d'Eisenach.

Jacques Offenbach művéből hallottunk részletet. Ez volt a Hoffmann meséiből a Kleinczak legenda, az első felvonásból Hoffmann áriája. Roberto Alagna énekelt, közreműködött Benoît Boutet, valamint a Lyoni Nemzeti Opera ének és zenekara, vezényelt Kent Nakano. Még egy zenét, pontosabban két tételt hallgatunk meg a játék előtt. Maradunk a francia zenénél, Georges Bizet gyermekjátékok sorozatából hallgatunk meg két tételt. Ugye ez eredetileg egy zongoradarab, négykezes zongoradarab, 12 darabból áll ez a sorozat, és aztán később Bizet meghangszerelt 5-öt ezek közül, és ezek alkotják a zenekari gyermekjátékok szvítet. Ebből a változatból halljuk most az első két tételt. Az első tétel címe Trombita és dob, ez egy hegyke kis induló, picit talán a Carmen indulóját is eszünkbe juttathatja. A második tétel címe pedig a Baba, ez egy pasztel színű tétel, amolyan bölcsődal. Előadja a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, vezényel Michel Plasson.

0: Georges Bizet gyermekjátékok szvittjéből szólt az első két tétel, trombita és dob, illetve a baba. Előadta a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, a karmester Michel Plesson volt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Öt perccel múlt 10:30, most fogunk játszani a muzsikáló délelőttben, mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt ma este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon termébe, ugye erről a koncertről hallhattak is interjút. 10 órakor itt a muzsikáló délelőttben Farkas Boglárka hegedül, Suhei Yamagami zongorázik, Beethoven F-dur tavaszi szonátáját, Ravel cigán rapszódiáját és César Franck A-dur szonátáját játsszák, tehát ma este 8-tól a Dohnányi Zenei Központban. Aztán van két jegyünk holnap, szeptember 25-én pénteken este 7 órára a BMC koncerttermébe. A Korosi Kvartett játszik. Tagjai Korosi Kájl Csongor, Osztrosi Cséva, Kurgyis András és Devics Gergely. Leos Janácsek és Franz Schubert vonós négyeseit játsszák. Tehát holnap este a BMC-ben. Kisorsolunk két darab belépőt a Pasaréti Közösségi Házba, szeptember 27-én vasárnap este 7 órára. A Lélek hangjai címmel lesz koncert, Gál Weber Ildikó énekel, Túrós Eszter zongorázik, Stradella, Liszt, Verdi, Donizetti, Csillea műveket adnak elő, opera részleteket. Tehát vasárnap este 7-től a Pasaréti Közösségi Házban. És van két jegyünk a Turaida Színházba, október 9-én pénteken este 7 órára. Shakespeare Sok hű hó semmiért című művét adják elő a főbb szerepekben Győri Péter, Szőke Laura, Békefi Viktória, Nagy Gábor, a rendező Radó Döniz. Tehát október 9-én pénteken este 7-től a Turaida Színházban Sok hű hó semmiért. És van egy tárgyereményünk, egy CD, Marci Marian zongorázik rajta, Bartók, Kodály, Ligeti, Kurtág, Lajta, Jenei és Csapó műveket. Ezekért lehet tehát játszani. És az előbb ugye Bizé, előtte pedig Offenbach zenéje szólt, maradunk a francia zeneszerzőknél, Francis Poulenc versenyműve szólt, ugye több versenyművet is írt Poulenc. Ebben a versenyműben, amit most hallunk, két hangszer játsza a szólót, két ugyanolyan hangszer, tehát egy hangszert duplázott Poulenc. A kérdésünk, melyik ez a hangszer? Szerintem nem nehéz. SMS-t a 0630303030-160-ra küldhetnek, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és írják meg a saját nevüket is, illetve azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, Francis Poulenc versenyművét hallottuk, méghozzá egy kettős versenyt, és a kérdésünk úgy szólt, hogy melyik volt ez a hangszer, ami duplázott Poulenc szólistaként. Nos, a helyes válasz a zongora. Ez volt a versenymű két zongorára és zenekarra. Ebből játszott két tételt Güher és Zuer Pekinel, és közreműködött a francia rádió filharmonikus zenekara, vezényelt Marek Janoszki. Közben a másik monitorra pillantok, és megszületett az eredmény, tehát mondom a szerencsés nyertesek népsorát. Vucskovics Erzsébet, Apáti Endre, Kaján Győző, Gerőfi Gerhardt Janka és Tas László. Ők a mai szerencsés nyertesek. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most pedig hallgassuk Verdi Aida című operájából a balettzenét, Edward Downes vezényli a BBC filharmonikus zenekarát.

Giuseppe Verdi Aida című operájából szólt részlet, a balettzene a második felvonásból, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte. Antonio Vivaldi D-dur szonátájából hallgassunk most két tételt, az első tétel, ez egy lassabb andante, és utána jön a gyors allegro. A Modo Antiquo együttes játszik, vezényel Federico Maria Sardelli.

0: Antonio Vivaldi D-dur szonátájából szólt két tétel, Andante és Allegro, előadta a Modo Antico együttes, vezényelt Federico Maria Sardelli.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolda Milán köszönti önöket. Pontosan 11 óra van, most a délelőtti zenehallgatást Leon Cavallo Bajadzók című operájának részletével folytatjuk. Canio áriáját énekli az első felvonásból José Cura, és mellette vezényli a Filharmónia zenekart.

Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából szólt Canio áriája az első felvonásból. José Cura énekelt és vezényelte a Filharmónia zenekart. Ignác József Pleyel szerenádja következik, ez egy többtételes szerenád, hegedűre, csellóra és kis zenekarra. Két kürt, illetve vonós hangszerek alkotják a zenekart. Most hallgassuk a negyedik tételt, a rondót. Szabadi Vilmos játszik hegedűn, Szabó Péter csellón, az Erdődi Kamarazenekar játszik még, a hangversenymester Szevcsik Zsolt.

Ez volt Pleyel szerenádjának utolsó tétele, a Rondó. Szabadi Vilmos játszott hegedűn, Szabó Péter csellón, és közreműködött az Erdődi Kamarazenekar, a hangversenymester Szevcsik Zsolt volt. Zongora muzsikával folytatjuk a délelőttöt. Szergei Rachmaninov D-moll etüdje szól, opusz 39, numero 8, Arkadi Volodosz zongorázik.

Ez volt Szergej Rachmaninov D-moll etüdje az Opus 39-es sorozatból, Arkadi Vorodov zongorázott. Grieg per Günd című színpadi kísérő zenéjéből következik részlet, Solveig bölcsődala az ötödik felvonásból. Regula Müllermann énekel, közreműködik a Charts Chamber Artists.

Grieg Pergünd című színpadi kísérőzenéjéből szólt részlet Solveigből csődala. Ugye általában csak a zenekari szviteket szoktuk hallani koncerteken, pedig nagyon szépek ezek a tételek is, amik nem kerültek bele a szvitbe, meg hát ugye ebben énekhang is van, szólóének, illetve némelyikben kórus. Regula Müllemann szoprán énekelt, most közreműködött a Charts Chamber Artists zenekar. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassunk Mozartot, a 314-es köhijegyzékszámú D-dur fuvola verseny első tételét játsza, Anna Bösom, közreműködik a Noctemporis Kamara zenekar.

0: Mozart 314-es köhjegyzékszámú D-dur fuvola versenyéből hallottuk az első tételt. Ugye ezt eredetileg oboára írta Mozart, aztán ő maga írta át fuvolára, és hát szerintem nagyon jól tette, nagyon szép ez a koncerto fuvolán is, és szeretettel játsszák a fuvolisták is. Anna Besson volt most a szólista, közre működött a Noctemporis kamarazenekar. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó napot kívánok önöknek, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Az Orgona muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Whitehouse virtuóz és mélyen intellektuális hegedűjátéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedűversenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecile McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecile McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Erdei Péter munkájának köszönhetően készülted a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy, akit sok szeretettel köszöntök.
4: Közi csokolom.
3: Mielőtt a stúdióban előttünk lévő díszdobozos kiadásról részletesebben is beszélnénk, meséljen Péter, mikor kezdődött ez a szenvedélyes kutatómunka az életében?
4: Voltak éppen akkor, amikor elkezdtem énekelni a Kodály kórusba Debrecenben, ez nagyon régen volt, így nem is szeretnék oda egészen visszamenni.
3: Én emlékszem, 16 évesen ezt egyszer említette.
4: Így van, így van. Talán az, hogy akkor szerettem meg a darabokat, és attól kezdve ez a szeretet, ez a vonzalom, ez folyamatos, és talán ennek is az eredménye az, hogy az ezerforduló utáni években kezdtem el úgy utána nézni az egyes művek hátterének, illetve a kotta hűségnek, és így aztán napról napra, hónapról hónapra, vagy évről évre a szabadidőmben engedélyt kértem és kaptam Kodály Zoltánné Sárikától, hogy belenézhettem a kéziratokba, ahol van kézirat. De ez mondjuk egy másik téma, arról is lehet beszélni, és talán fogunk is egy-két mondatot, de lényeg az, hogy hát bizony ez több mint 20 év tulajdonképpen, úgy on and off, fönt és lent, amikor az idő engedte.
3: Beszéljünk kicsit a forrásokról.
4: Tulajdonképpen azzal kellene kezdeni, hogy a Kodály kíséret nélküli kórusműveinek első kiadásai a Magyar Kórus kiadó ernyője alatt történtek meg az 1940-es évek elején, tehát 42 és 44 között. a vegyeskari kötetben, ha jól emlékszem, az első kiadásban 25 kórusmű volt, a gyermek és női kariban abban több volt, abban talán közel 40, és a férfi kariban pedig 13. És ez volt az első gyűjteményes kiadása így a kórusműveknek. Aztán telt múlt az idő, és 1951-ben Kodály Zoltán saját kiadásában újra megjelentek ezek a kötetek, akkor már több vegyeskar is belekerült a kötetbe, és igazából a harmadik, ami az én fiatalkorom és a mi generációnk derékhadának a kezébe kerülhetett, az az 1972-es kiadás, amikor is Bárdos Lajos tanár úr gondozásában egy bővített és áttekintett kiadás jelent meg mind a három gyűjteményből, vegyeskarból, gyermek-női karból és férfi karból is.
3: Ugye Bárdos Lajos Kodály Zoltán tanítványa volt.
4: Igen, bizony, és ez egy nagyon fontos kapcsolat, hiszen Bárdos tanár úr, aki nekem is tanárom volt, mindig utalt Kodályra, mindig a legnagyobb tisztelet, szeretet hangján, úgyhogy tulajdonképpen ez csak megerősítette bennem azt a vágyat és azt az érzést, amit én magam is tápláltam már fiatal korom óta. És aztán azt még hozzá kell tennem, hogy a 72-es kiadású gyűjteményeknél talán Bárdos tanár úrnak még nem volt annyi lehetősége átnézni az eredeti kéziratokat, mint aztán később, ahogy ezek a kéziratok összegyűltek. És azokban a kötetekben egy néhány sajtóhiba, egy néhány hanghiba, vagy egyéb hiányosság belekerült véletlenül, amelyeket aztán én próbáltam kiigazítani. De hát emberek vagyunk, és sajnos töredelmesen be kell, hogy valljam, hogy az én általam gondozott kötetek sem teljesen hibátlanok, mert a vegyeskari kötetben is előfordul egy-két hiba, pedig többször átnéztük, többen átnéztük, és mégis az ember szeme nem gép, és így is úgy is egy-egy hiányosság még most is van, ami remélhetőleg azért a lapkotta kiadásokban, tehát a külön művek kiadásában már javítva lesz. Azt még meg kell jegyeznem, hogy az általam gondozott kiadásokat igazából én úgy képzeltem el, hogy karnagyoknak is és kórusoknak is kezébe kerülhet. Azonban az történt, hogy a nyomdai munka és a nyomtatás fejlődésével a papír minőség oly módon változott, hogy a kötetek lényegesen súlyosabbak lettek, mint az 1972-es. Nem csak azért, mert több mű került a kötetekbe, hanem azért is, mert a papír minősége más. Így aztán azt hiszem, hogy a kórustagok kezébe ritkábban fog az egész kötet kerülni, hanem inkább, ha jól gondolom, akkor a lapkottákat fogják megvásárolni.
3: A művek három kötetben jelentek meg, mind három kötet a díszkötésben itt van előttünk a stúdióasztalon. 2018-ban jelentek meg a vegyes karok, 2023-ban a gyermek és női karok, és a férfi karok pedig nemrég láttak napvilágot. Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, Péter, ha már a Kodály kórust és a tizenéves korát említette a beszélgetésünk elején, javaslom, hogy hallgassunk a Kodály kórustól egy saját felvételt, mi legyen ez?
4: Akkor legyen a Petőfi verse írott a székelyekhez. Az 1940-es években, de később is, Kodály nagyon sok Petőfi verset megzenésített. Férfi karokat és vegyes karokat készített Petőfi versek alapján, nem csak azért, mert ugye 43-ban volt a Petőfi születésének 120. évfordulója, hanem egyáltalán azokban az években, azokban a nehéz háborús években a Petőfi verseknek a szemlélete, a mélysége és a pozitív kicsengése, mert hiszen azt lehet mondani, hogy szinte mindegyik Petőfi vers, amelyik önmarcangolással és önkritikával indul, de a végén mindig pozitív és mindig reménykeltő befejezést kap.

0: Erdei Péter munkájának köszönhetően készülted a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy. Említettük, hogy a Vegyes karok kötete jelent meg először 2018-ban, ezt követte a Gyermek és női karok 2023-ban. Az is előttünk van a stúdióasztalon, piros színt kapott a díszkötésben.
1: Igen, tulajdonképpen a kiadó döntése az, hogy ezek ilyen színűek lettek. A Vegyes kari kötet a zöld, a Gyermek és női kari az piros, és a Férfi kari kék. No de egy pillanatra még csak egy mondatra hadd kanyarodjak vissza. Tulajdonképpen amit mondani fogok, az általános, de leginkább a Vegyes karokra értendő, hogy ezekben a kötetekben olyan művek is kinyomtatásra kerültek, amelyek korábban nem, vagy a korábbi kötetekben nem. És ha részletesen talán nem is beszélek mindegyikről, de legalább felsorolnám azokat, amelyek most így itt is megvannak, mint például az 1903-ban komponált Mizerére, ami egy óriási nagy 7-8 perces kettős karra írott darab, akkor a nagyon rövid Salló Pista népdalfeldolgozás, ami a Jókai centenáriumra készült 1925-ben, vagy a Semmit ne bánkódjálnak a vegyes kari változata, az is itt ebben a kötetben először jelenik meg, és hát nagyon érdekes például, hogy a héber szövegű napének, aminek ugye az angol címe az két változatba került ebbe a kötetbe, és hogy miért? Annak az a magyarázata, hogy a héber szöveg, illetve a Szedő Dénes által írt magyar, nem is fordítás, hanem vers, ritmikailag annyira különbözik egymástól, hogy szinte lehetetlen volt egy partitúrába összehozni a kettőt. De nem csak ez, hanem egy pici ritmikai változás a végén a kódában van. És ezért határoztam úgy, hogy a két nyelv két külön partitúrában jelenjen meg. Azon kívül még kettőt említek, az Új esztendőt köszöntőt, ami ugye eredetileg egy egész korai gyermekkar volt, de 1961-ben Kodálynak az angliai kiadója, az Oxford University Press megkérte a mestert, hogy dolgozná át vegyes karra, és meg is jelent Christmas Carol, vagyis karácsonyi ének címmel, és annak a szövege természetesen megegyezik az Új esztendőt köszöntő gyermekkarnak a szövegével, ezért nagyon könnyű volt azt oda ráhelyezni, és így megjelenhetett ez is, és végül pedig még belekerült a Mi atyánk. Na ennyit a vegyes karról. És akkor tovább léphetünk a Gyermek és női karok kötetére, ugye ami 2023-ban jelent meg. Itt sem volt könnyű a dolgom, mert nagyon sok az itt elkötetben megjelent darabok közül, nagyon sok esetben az eredeti nyomdai kézirat nincs meg a Kodály archívumban. Tehát, ahogy a szakemberek mondani szokták, a kézirat rejtőzködik. Van viszont sok esetben vázlat, van néhány esetben idegen kéz által készített tisztázat. Tehát ezek alapján lehetett dolgozni. De például van egy olyan darab, a Meghalok, Meghalok című nagy nőikari darab, ahol tulajdonképpen nagyon kevés a vázlat, és van egy nagyon szép, de idegen kéz által készített tisztázat. A problémám az volt, hogy a dallamszólam mellett lévő kísérő szólamok egy hangzóval való éneklésénél nagyon nehéz volt eldönteni a motivikát. Tehát az, hogy hol lehessen lélegzetvételt engedni a kórusnak. Tehát mindenhonnan hiányoztak a kötőívek. Na most ezeket kellett a zenei anyagot alapul véve kigondolni, illetve bevallom, és ez benne is van az utószóban, hogy az Andor Ilona énekkara által készített 1966-os fekete hanglemez felvétele alapján is ellenőriztem dolgokat, és így alakult ki

0: Erdei Péter munkájának köszönhetően készült el a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az összhang mai vendége Erdei Péter karnagy. Ott tartottunk a beszélgetésben, a három kötet bemutatásánál, hogy a Vegyes Karok 2018-ban, a Gyermek és Női Karok 2023-ban jelentek meg, és nagyon friss igazából a Férfi Kari kiadás, ugye 2025-ben látott napvilágot.
1: Igen, nagyon érdekes dolog a Férfi Karok kérdése. Egyszerűen azért, mert több írásban Kodály hivatkozik arra, hogy ahhoz, hogy a 20. század magyar kórusművészete meg tudjon újulni, ahhoz a férfi karoknak vegyes karokká kellene válni. Tehát ez gyakorlatilag rögtön itt van szemünk előtt egy ellentmondás, hogy Kodály maga kijelenti azt, hogy a férfi karból vegyes karba kellene átlényegülni, de amellett persze mást is mond, többek között az, hogy a kórusok irodalmából ki kell írtani a ponyva irodalmat. Aztán megjegyzi azt, hogy az idegenből csak a mesterműveket vegyük át. Vagy megjegyzi azt is, hogy a magyar szerzőktől se vegyünk át mindent válogatás nélkül. Persze hozzáteszem, hogy mindezek a megjegyzések 1935-ben hangzottak el, amikor Kodály írt egy nagy tanulmányt, aminek az a címe, hogy a magyar karének útja. No de nagyon érdekes, hogy pontosan ebben az időszakban, tehát a 30-as és 40-es években Kodály egy teljesen kiforrott, nagyon új és rendkívül szenvedélyes férfikari irodalmat engedett ki a műhelyéből. Ezt érzem egy pici ellentmondásnak, de ugyanakkor ugyanebben az előadásban Kodály azt is megjegyzi, hogy nem feltétlenül fog minden férfikar megszűnni, sőt, abban az időben, ugye tanítóképzőkben még nagyon sok helyen voltak férfikarok, illetve a papi szemináriumokban. És Kodály azt mondja, hogy e helyeken mindig lesznek, és legyen egyelőre inkább férfi kar, mint semmilyen kar. Tehát tulajdonképpen önmaga is két oldalról nyúl a kérdéshez. És a lényeg persze az, hogy ebben az időszakban, a 30-as, 40-es évtizedben nagyszerű férfi kari darabokat ír. És nagyon érdekes, hogy korábban már beszéltünk a Petőfi versekről, és egyáltalán nem véletlen, hogy a 40-es évtized elején nagyon sok férfikari művet, azt hiszem 5-6 férfikari művet ír, és talán ebben még beleszámoltam az 1955-ben készült nemzeti dalt is, tehát az egy picit később készült. Tehát nagyon érdekes, hogy Kodály így nyúl a férfikarhoz, mint előadó együtteshez. És azt hiszem, hogy mindenképpen szerepe van ebben, amit már korábban is említettem, a háborús nehézségeknek, a pozitív kicsengésnek, ami a Petőfi versekben van, de tulajdonképpen a magyar történelem tanulságainak a leszűrése is egy nagyon fontos szempont volt Kodály művészi megnyilatkozásában. Tehát nem csak a prózai megnyilatkozásában, hanem ennél sokkal inkább és sokkal mélyebben a zeneműveiben. Na most ebben a kötetben is van egy néhány olyan darab, ami korábban nem jelent meg. Nem jelent meg a kötetben. Például a Canticum Nuptiale című háromszólamú férfikar, amit 1928-ban Mennyegzői Ének címen Szabolcsi Bence esküvőjére írt Kodály. Ez tulajdonképpen éppen egy 1906-ban gyűjtött népdalra illesztett szöveg, amit szintén Kodály gyűjtött, és nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen archaizáló, imitációs forma, amit az is jelez, hogy Kodály ezt a művet úgy írta le, mint annak idején a reneszánsz zeneszerzők, hogy nem partitúrában, hanem szólamkottában. Tehát három szólamkottát írt, és az első előadás a hírek szerint ennek alapján történt. Ez nagyon érdekes dolog. Aztán ebbe a kötetbe most belekerült egy nagyon furcsa és teljesen szokatlan német nyelvű kórusmű, aminek a pontos címe az, hogy Gesang der Ungaren nach der Waffenniederlegung bei Világos. Vagyis a magyarok éneke a világosi fegyverletétel után. És ez a szöveg érdekes módon egy német történész költőtől származik, akit úgy hívnak, hogy Ferdinand Gregorovius. Ez a Ferdinand Gregorovius fejébe vette, hogy a 19. századi szabadságmozgalmak, forradalmak történetével foglalkozik, és leginkább a lengyel és a magyar vonatkozásokkal. És ez a kórusmű, ez egy vers, amit ő írt, és ezek a versek meg is jelentek gyűjteményben annak idején, sőt, érdekes módon az előszóba bele is írtam, hogy lengyel és magyar nyelven is megjelent a vers, valamikor a háború utáni években, és Kodály ennek alapján készített egy nagyszabású német nyelvű, háromszólamú félfikari darabot. Aztán még megemlítem, Petőfiről volt szó, van egy nagyszerű, szinte népdalszerű, nagyon vidám, nagyon humoros és jó hangulatú kórusmű, Ide kisjány, az a címe. Nagyon kedves, szintén népdalszerű kórusmű, valamint még kettőt említenek, a Puciné, ami eredetileg egy baritonszóla írott bordal volt, amit Palló Imrének ajánlott, és aztán feldolgozta a háromszólamú vegyeskarra, és még egy másik, aminek az a címe, hogy Repülj, madár, repülj.
0: Ha már a férfikaroknál tartunk, ha jól tudom, az új művek közül többet rögzít majd a pécsi Bartók Béla férfikar.
1: Igen, én is így tudom, Lakner Tamás karnagy kolléga vezetésével, aki a többi férfikarról is csinált egy nagyon kiváló CD-t korábban.
0: Igen, Hungaroton gondozásában.
1: Igen, és ő elhatározta, hogy most ezeket a hiányzókat is mind a közeljövőben CD-re veszi, és talán valamivel még ki is egészítjük, hogy egy teljes anyag lehessen belőle.

0: említette Péter, hogy az új kiadások több olyan darabot tartalmaznak, illetve műváltozatot, amelyek korábban még nem jelentek meg nyomtatásban, és lehet olyan, hogy a kézirat rejtőzködik. Ezek szerint sohasem mondhatjuk azt, hogy egy összkiadás végleges?
1: Erre a mostanira én semmiképpen sem mondanám azt. Részben azért, mert én neveltetésemnél fogva elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre még várni kell. Illetve várni kell arra is, hogy még előkerüljön néhány azok közül, a nyomdai kéziratok közül, amelyek Kodály életében az ő műhelyéből kikerültek. És ha már ez szóba került, akkor még egy nőikari darabot feltétlenül szeretnék megemlíteni, ami egész különleges, mégpedig az Arany János versére írott Csalfasugár. Ugyanis ennek megtaláltam egy kétszólamú változatát. Tehát 1938-ban Kodály két formában zenésítette meg Arany Jánosnak a Csalfasugár című versét, egy háromszólamú női kar formájában, ami a kötetekben korábban is ismert volt, illetve egy kétszólamú kórusmű, aminek a vége egy picit kinyílik háromszólamra. És én úgy gondoltam, hogy ezt a kettőt egymás mellé teszem, és így aztán mind a kettő belekerült a kötetbe. Ez egy nagyon érdekes párhuzam.
0: Említette Péter, hogy megtalálta. A Budapesti Kodály archívumban való kutatás, nyomozás eredménye volt ez?
1: Igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a korábban 10-20 éve, több mint 20 éve ott működő, nagyon hozzáértő munkatársak segítségével, de néha a szerencse segítségével is, az ember kinyit egy dossziét, és ott talál valamit. És hogyha már ez szóba került, akkor mindenképpen megemlíteném azt, hogy ilyen módon került a kezembe a Gyulai Pál Este, vagy Estve című versének egy egész korai változata, mégpedig abból az időből, amikor Kodály Zoltán még zeneakadémista diák volt, és Köszler János osztályában járt. 1902. szeptember 30-ai dátummal fejezett be egy vegyeskari művet, aminek az a címe, hogy Este. Ezt nem ismertük korábban.
0: Mindhárom kötet új egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható, igényes megjelenésű kotta grafikával készült. Mindegyikhez tartozik egy-egy igen informatív utószó, és hát a nyelve magyar. Nagyon sokan énekelnek Kodály kórusműveket a nagyvilágban.
1: Igen, természetes, hogy vannak idegen nyelvű kiadások, mert nagyon sok Kodály művet lefordítottak németre, angolra, olaszra. Úgyhogy ezeket éneklik is sokfelé, ahogy az ember megfordul a világba, ezeket lehet hallani. De a mai világban azért hozzáteszem, hogy nem csak nálunk, hanem máshol is nagyon nagy divat, és szerintem szakmailag nagyon helyes az, hogyha eredeti nyelven próbálják meg énekelni, és erre is nagyon sok példa van. És azt hiszem, hogy egyre több fiatal karnagy veszi magának a fáradtságot, hogy ugye nyelvtanulás, és akkor az azon a nyelven írott kórusműveket azon az eredeti nyelven lehet énekelni, mint ahogy Kodálynak is vannak olasz nyelven írott, korábban volt szó németről, és Kodálynak vannak angol nyelven írott művei is, amit szintén eredeti nyelven lehet énekelni. Ám bár az angol nyelvű műveknek pedig készült magyar fordítása, ami szintén benne van a kötetben. Na most még annyit talán, hogy szerintem nagyon fontos az eredeti nyelven való éneklés, éppen azért, mert a jeles zeneszerzők, mindegy, hogy hova nyúlok, mely országban, melyik időszakra, melyik stílusra, de vannak nagyon fontos pillanatok egy-egy kórusműben, ahol egy-egy szöveg jelentése, vagy egy-egy szónak a jelentése fontosabb, mint az összes többi. Hogy vannak csúcspontok a szövegben is, és ha ezek a csúcspontok egybeesnek a zenei csúcspontokkal, hogyha egy drámai szó, hogyha egy szép természetfestő szó, vagy érzelemfestő szó egybeesik egy olyan zenei jelenséggel, ami ezt még elmélyíti, ez a mű előadásában fantasztikus értéket tud képviselni. Míg a fordítás előfordul, hogy ezeket a csúcspontokat nem sikerül mindig ugyanoda helyezni. És éppen ezért fontos az eredeti nyelven való éneklés.
0: Péter említette beszélgetésünk elején Kodály Zoltánné Sárikát. Az ő jelenléte, támogató jelenléte mit jelent a kötet megjelenésénél, munkálatainál?
1: Tulajdonképpen a végső cenzor. Igen, a végső értékelés. Tehát ha ő úgy nyilatkozik, hogy elfogadja, akkor tulajdonképpen az ember egy picit megnyugszik. Nem teljesen, mert hibát a saját munkájában az ember mindig talál. És az különösen nehézség, hogyha az embert egy kollégája emlékezteti erre. Ilyen is volt az én életemben már, és természetesen tudomásul veszem, köszönettel fogadom el, és érvényesítem. De Kodály Zoltánné segítsége, az ő egyetértése, támogatása számomra nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy volt. A Kodály kórusművek összkiadása az Edíció Muzika Budapest gondozásában jelent meg. Műsorunkban a Kodály kórus, a nyíregyházi Kántémusz gyermekkar, a pécsi Bartók Béla férfikar és a győri leánykar énekelt. Erdei Péter, Szabó Dénes, Lakner Tamás és Szabó Miklós vezényelt. Adásunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek. A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól többfelé számíthatunk esőre. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességi tanácsülése előtt arra emlékeztetett, hogy az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá hazánk kapcsolata, az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Baka András a digitalizációs úttörőnek számító Észtország elnökével, Alar Karisszal az ágazat jövőbeni lehetőségeiről is beszélt. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucseva megyében csapódott be, senki sem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légitámadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki a Szíriából. Ma sem nyitott ki a római Kolosszeum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát. Az időjárásról. Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is lehet. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Haydn koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydn.com.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

A Makám alapítója, Krúlik Zoltán legújabb lemezét egy különleges trió formációban készítette el, ezt mutatjuk be mai adásunk első felében. Emellett pedig Fatoumata Diawara, mali énekesnő új albumának felvételei kerülnek majd elő. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. Krúlik Zoltán zeneszerző, gitáros, dalszerző, új lemezén Kézdi Luca hegedűssel és Bata István basszusgitárossal dolgozik együtt. A 2024 tavaszán alakult trióformációban izgalmasan találkozik a Krúlik Zoltán által képviselt megzenésített versek világa Kézdi Luca szabad improvizációival és a kortárs zenében, valamint a jazz műfajában egyaránt otthonosan mozgó Bata István játékával. A saját dalok mellett kortárs költők Jász Attila és Zalán Tibor verseire komponált dalok alkotják az együttes repertoárját. Három felvételt választottunk a nemrég megjelent Világító Torony című albumról. Először a címadó szám hangzik el, ezt egy Krúlik szerzemény, a Nézem a videót követi, amelyben Orszácki Miklósnak, alias Jackie-nek, a legendás Sirius együttes basszusgitáros énekesének állít emléket. Végül a Soha már című felvétel szól majd.

a széllel, nem tudom mi volt, éjjel vagy nappal, angyalok jöttek, tüzes vasakkal, hol vagyok, magamnál vagyok, kérem a számlát, mert jönnek a fagyok, hol vagyok, kicsik és nagyok, messzire hívnak, most az angyalok.

nézek, gyanús a holnap, gyanús a reggel, gyanús a postás, gyanús a rendőr, kissé borostás, gyanús a körte, és gyanús az alma, és gyanús a szó.

szívembe, profi munka. Nézz a szemembe, szólít egy angyal, karddal hadonászik, jobbra az egyik, balra a másik. Én inkább középen maradnék, unom a pokolt és messze a kék ég, és azon is túl, ott lakhat Isten. Nem vagyunk rosszban, de voltunk már szebben.

átmentek rajta, köszönés nélkül, mint a tankok, a tiem nem téren, kínai lány, aludj csak szépen, sz az alvajárók, alvajárók éjjel, akárhol vagy, nem lesz már vége ez az alvajárók.

Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm, eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg.

A tavaly évvégén megjelent Mázá című albumával idén világkörüli turnéra indul a mali énekes, dalszerző és gitáros Fatoumata Diawara. Az új lemez túllépett a legutóbbi 2023-as albumzenei világán. A hangzás pop irányzatokkal bővült, miközben végig megőrzi a mali hagyományok örökségét. A dalok tematikája az emberi kapcsolatok romlását járja körbe. A szerzemények főleg az árulásról, a csalódásról, a kirekesztettségről és a féltékenységről szólnak. Az énekes dalszerző ezt az albumot édesapja emlékének ajánlotta, akinek szeretete egész életében támogatta őt. Műsorunkat 4 felvétellel folytatjuk Fatoumata Diawara legújabb albumáról. Először a Tati Bakari című felvétel szól majd, ezt a Haidu és a címadó Mázá követi. Végezetül mai műsorunkat a Fala című kompozíció zárja majd. Fatoumata Diawara felvételei következnek.

0: a népzene újra gombolva mai adásában a Makám világító torony című albumát, valamint a mali énekesnő Fatoumata Diawara új lemezének felvételeit mutattuk be. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Fonó Budai Zeneház készítette 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A londoni Wigmore Hall idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézmény jubileumi koncertsorozatot rendezett, amelyből a Bartók Rádió három részes sorozat keretén belül válogat. Ma a harmadik befejező részt hallják. Elsőként a Modigliani és a Leon Coró vonós négyes játszik. A felvétel 2026. május 25-én készült. Hallgassák meg Joaquin Turina a Torreador imája című művét a Modigliani vonós négyes előadásában. Tagjai Omri Coeto és Loic Rio hegedű, Laurent Marfain mélyhegedű és François Kiefer gordonka.

Joaquin Turina a Torreador imája című művét hallották, előadta a Modigliani vonós négyes. Erwin Schulhoff 5 darab vonós négyesre. Alla vals vienese, alla serenata, alla cecca, alla tango milonga és alla tarantella. Előadja a Leon Koró vonós négyes, tagjai Jonathan Schwarz és Emily Kakiuchi hegedű, Mayu Konoe mélyhegedű, Lukás Schwarz, Gordonka.

Ervin Schulhoff 5 darabját hallották vonós négyesre a Leon Koró vonós négyes előadásában. Befejezésül csendüljön föl Félix Mendelssohn Bartholdy Ez-dur oktettje opusz 20. Előadja a Modigliani és a Leon Koró vonós négyes.

0: Mendelssohn Ez-dur oktettjét hallották, opusz 20. Kedves hallgatóink, a Modigliani és a Leon Koró vonós négyes játszott. A felvétel 2026. május 25-én készült.
1: Műsorajánló. I wonder if he knows how... Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolt a sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Wigmore Hall 125. Kedves hallgatóink, Ashmi Grigorian szoprán és Lukas Geniusas zongora művész dalestjét közvetítjük. A felvétel 2026. május 26-án készült. Maurice Ravel, vokalíz etüd, habanera formában.

Elhangzott Maurice Ravel vokáliz etűd habanera formában. Hallgassák meg most Gabriel Fauré vokáliz etűdjét.

Gabriel Fauré vokalíz etüdje után Reinaldo Hahn vokalíz etüdje következik, a mű alcíme Konstantinápolyi emlék. Ásmi Grigorián énekel, Lukasz Geniosas játszik zongorán.

Lucas Genyiuszász zongorázott. Georges Bizet Rajnai dalok részletek hangzottak el. Ashmi Grigorian énekel, Lucas Genyiuszász játszik zongorán. Olivier Messiaen vokalíz etüdjét hallják.

Rachmaninov Vokaliz című művét hallották. Asmi Grigorián énekel, Lukasz Genyiosas játszik zongorán. Rian Strauss négy utolsó ének című műve következik, Lukasz Genyiosas átiratában. Tavasz, szeptember, lefekvés előtt Hermann Hesse versei, és alkonyat Josef von Eichendorff verse. Asmik Grigorián énekel, Lukasz Genyiosas játszik zongorán.

Richard Strauss négy utolsó ének című művét hallották Lukács Géniuszász átiratában. Ásmi Grigorián énekel, Lukács Géniuszász játszik zongorán. Richard Strauss művek következnek. Ajánlás, Hermann von Gilm verse.

Richard Strauss Cecile című dalát hallották. Ráadásként Richard Strauss Holnap című dalát hallják. John Henry Mackay verse. Ásmé Grigorian énekel, Lukasz Geniosász játszik zongorán.

Ráadásként hallották Richard Strauss Holnap című dalát. Kedves hallgatóink, Asmik Grigorián énekelt, Lukasz Geniuszász játszott zongorán. A felvétel 2026. május 26-án készült. Befejezésül Johann Sebastian Bach C-dur szóló szonátáját hallják, jegyzékszáma 1005-ös, előadja Christian Tetzlaff hegedűn. A darab a sorozat záró hangversenyén hangzott el, amelyen Christian Tetzlaff eljátszotta Bach összes szóló szonátáját és partitáját.

0: Johann Sebastian Bach C-dur szóló szonátáját hallották, hegedűn Christian Tetzlaff játszott. A felvétel 2026. június 7-én készült. Kedves hallgatóink, a londoni Wigmore Hall idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézmény jubileumi koncertsorozatot rendezett, amelyből a Bartók Rádió három részes sorozat keretén belül válogatott. Ma a harmadik befejező részt hallották. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Olivier Latry orgonál. A francia orgonaművész, improvizátor, tanár és zeneszerző 1985 óta a párizsi Notre-Dame négy orgonistájának egyike. Most a granadai székesegyházban játszik németalföldi, spanyol és francia, korabarokk és barokkori billentyűs műveket. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A híreket Kis József szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Folytatódik a Hungary Helps program. 5 előterjesztést tárgyal hétfőn az országgyűlés. Estig több felé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gallagher érsekkel és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, a Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztás. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Seszták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Ezt az ukrán elnök jelentette be, aki azonban tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Volodymyr Zelenszkij az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel tartott találkozóján beszélt az egyességről. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. A brüsszeli intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Az Ukrajna alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézer technológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de néhány előadás online is elérhető. A száraz talaj nehezíti az őszivetés előkészítését. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő 20 cm-nél mélyebben, azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A várható időjárásról. Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
5: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaspeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat a zenei szerkesztő Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Bozai László nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Remélem velünk töltik ma is egészen este 6 óráig a következő 3 órát. Az első órában majd többek között Handel, Borodjin, Haydn és Rossini művek is szólnak. Ebben az esős időben legalábbis a Dunántúlon és a főváros környékén is sokfelé elerett az eső. Talán a legjobb dolog klasszikus zenét hallgatni. Beethoven muzsikájával kezdünk, az Opus 1 numero 1-es Ezdur trió 4. finálé tétele csendül majd föl. A darab hivatalosan Beethoven első opuszaként jelent meg 1795-ben, és bár a zeneszerző korábban már számos kompozíciót készített, ezzel a művel lépett először a nagyközönség elé érett zeneszerzőként. Kiváló hazai előadókkal hallgatjuk meg tehát ezt az zárótételt. Baráti Kristóf hegedűn, Várdai István gordonkán, Fehérvári Zoltán pedig zongorán játszik.

Hát igen, amikor három világklassz és szólista nagyszerűen kamarázik együtt, Baráti Kristóf Hegedűn, Várdai István Gordonkán, Fehérvári Zoltán pedig zongorán játszott, Beethoven opusz 1 numero 1-es Ez-dur triójának záró tételét hallották. Händel utolsó operái már nem voltak sikeresek, ezért oratóriumokat kezdett írni. Ezeket az 1740-es években komponált darabjait a londoni Covent Gardenben mutatta be, és sokuk témáját ókori történetek adták. Így van ez a Szemele esetében is, amelynek második felvonásából most Jupiter áriáját hallgatjuk meg. Ian Bostridge énekel, a felvilágosodás korának zenekarát pedig Harry Beckett vezényli.

Handel Szemele című oratóriumából, operájából, a második felvonásból hallottuk Jupiter áriáját. Ian Bostridge énekelt a felvilágosodás korának zenekarát, Harry Bickit vezényelte. És ha autóban az M1-esen hallgatnak minket, akkor legyenek türelmesek, mert ma is nagyon erős a tranzitforgalom Budapest felé, emiatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kocsisor. Jelenleg a kamionosok szabálytalan közlekedése miatt a belső sávban is föltorlódott a forgalom, már a 69-es kilométertől kezdődően, így mindkét sávban jelentős dugó tapasztalható, jóval hosszabb a menetidő. Alekszandr Borodin három szimfóniája közül a második viszonylag a legismertebb. Szerzője 7 évig dolgozott rajta, később pedig az 1877-es szentpétervári bemutató után átdolgozta a hangszerelést. A zeneszerző halála után aztán Rimszkij-Korszakov is módosította a hangszerelésen, mielőtt a szimfóniát kiadásra bocsátotta volna. Elsősorban a szkercó hangzását tette levegősebbé, és ezt a szkercót hallgatjuk most meg tehát Borodin szimfóniájából. Felvételünkön a londoni szimfonikus zenekar játszik, Jean Martineau a karmester.

Borodin második szimfóniájának második szkercó tételét hallották, a londoni szimfonikus zenekart Jean Martino vezényelte. Maurice André és a Róla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar sokat dolgoztak együtt, közös lemezeket is készítettek, és közös fellépéseik voltak nemcsak Magyarországon, szerte Európában. Haydn C-dur koncertóját hallgatjuk most meg, annak is harmadik rondó tételét, tehát Maurice André és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában.

0: Haydn C-dur koncertójának harmadik rondó tételét hallották. Maurice André játszott trombitán, kísérte a Liszt Ferenc kamara zenekar. 2 perc számolt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezajánló rovatunk következik. Nem olyan rég jelent meg a 43 éves svájci zongoraművész Francesco Piemontesi új lemeze, amelyen Brahms műveket játszik, a 2. zongoraversenyt és a 3 intermezzót. Elképesztő technikával és intellektussal rendelkező zenész, ezt írták róla a kritikusok. Számos nemzetközi versenyt nyert, egyik világhírű tanára és mentora pedig Alfred Brendel volt. Piemontesi szerint ő tanította meg a részletek szeretetére. Hallgassuk meg most át Francesco Piemontesi előadásában Brahms numero 2-es bémol intermezzóját erről a lemezről.

Francesco Piemontesi svájci zongoraművész Brahms lemezéről hallották a numero 2-es B-moll intermezzót. Egy kicsit most gyorsítunk a tempon, hiszen egy finálé allegro tételt hallgatunk majd meg. Robert Fuchs osztrák zeneszerző volt, a Bécsi Konzervatórium zeneelmélet professzoraként, számos neves komponistát oktatott, miközben a maga korában ő is nagyra becsült zeneszerző volt, 1927-ben hunyt el. A lelkes és kiváló fiatalokból álló Anima Muzice kamarazenekar előadásában hallgatjuk most meg, tehát D-dur szerenádjának záró 5. tételét.

Robert Fuchs Dédur szerenádjának 5. finálé tételét játszotta az Animam Musicae kamarazenekar. Már most fölhívom figyelmüket, hogy 16:30 ma is játszunk, majd 3 koncertre és 1 tánc előadásra is van 2-2 jegyünk, és egy jazz CD-t is nyerhetnek. 0630 30 30 160 a telefonszámunk, muzsikálódirután@radio.hu, ez pedig az e-mail címünk. Most az az énekesnő következik, akit szerintem konferálnom sem kellene, hiszen Cecilia Bartoli hangját mindenki fölismeri. Gioachino Rossini Celmira című operájából a címszereplő áriáját énekli. Közreműködik a Velencei Fenice Színház énekkara és zenekara.

Gioachino Rossini Cel Mira című operájából a címszereplő áriáját énekelte Cecilia Bartoli, közreműködött a híres velencei La Fenice színház énekkara és zenekara. 4 óráig Bach muzsikát hallgatunk, az olasz koncertó második és harmadik tételét egy lengyel zongoraművész, Rafal Blehács előadásában, aki 2005-ben nyerte meg a 15. nemzetközi Chopin zongora versenyt, és ezzel robbant be a nemzetközi köztudatba. Bach olasz koncertójának 2 tétele következik tehát.

0: Bach olasz koncertójának második és harmadik tételét játszotta a lengyel zongoraművész Rafał Blehács, 4:01.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Néhány kulturális hír, kamara kiállítás nyílt a HAB első grafikai művésztelepén született munkákból. A program középpontjában az egyedi és sokszorosító grafikai eljárások, valamint a klasszikus technikák kortárs alkalmazásának lehetőségei állnak. Az ingyenesen látogatható kiállítás november 15-ig tart nyitva Budapesten az Andrássy úton a HAB épületében. Idén 40 éve készült el a Macska Fogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz majd október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macska Fogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Holnap este 7:30 kezdődik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar évadnyitó hangversenye a MÜPÁ-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az est karmesterét, Kovács Jánost, kollégám ifjabb Bazsinka József kérdezte.
2: Közel 70 évvel a megírása után most először szólal meg Kósa György 7. Mohács című szimfóniája. Hogyan került elő ez a mű, és milyen benyomást tett önre, amikor először kézbe vette a kottát?
3: Annyit tudtam róla, hogy nagyon kedves barátom Kósa Gábor, aki a szerző fia, maga szintén kiváló zeneszerző és egy osztályon felüli muzsikus. Úgy tudom, hogy ő harapott rá erre az alkalomra, hogy a Mohácsi vész 500. évfordulója van, és ez egy apropó arra, hogy elhangozhassék a mű, amit édesapja egy évvel az 56-os forradalom után írt. Emiatt én szerintem túlzott a politikai jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy eddig nem hangzott el. Szerintem egyszerűen az volt a sorsa, mint még 10 000 más kortárs kompozíciónak, hogy egy zeneszerző meg van verve abban, hogy valahogy el kell adja a darabját, kell hozzá zeneszerző, pénz, paripa, fegyver, szóval ez nagyon ritkán jön össze. Most összejött a dolog, mert ez egy apropó, de egyébként kiváló alkotásról van szó. Kérdés az, hogy ez mennyire fogja meg a közönséget és az előadókat, mert azon is sok múlik, hogy az előadók mennyire tudnak belekapaszkodni a darabba, akkor tudják igazán közvetíteni.
2: Van összefüggés a darabban Mohács és 56 között?
3: Semmi. Én legalábbis ezt mondom, de hogyha most itt élne a Gyuri bácsi, és megkérdezünk, akkor lehet, hogy mondana valamit rá. Én azt gondolom, hogy hát a történelmünknek egy eléggé gyászos és nagyon nagy, nehezen megemészthető pillanata volt, és ennek emléket állítani ugyanúgy nagy dolog, mint ahogy a műsor másik felében elhangzó hősének, ahol Sugár Rezső, ugye a Diánosnak és a Nándorfehérvári nagy diadalnak állított emléket. Az ember úgy van bele, hogy végül is minden darabot megszeret tanulás közben. Tehát én most abban a stádiumban vagyok már, hogy Kósa György művét is szeretem, és Sugár Rezsőt. Mind a kettőhöz személyes emlék fűz, a Sugár Rezsőhöz több, mert a Zeneakadémián tanítványa voltam kötelező zeneszerzésből, és nagyon szerettem Sugár Rezsőt emberként is, és lehetett látni, tudni, hogy a szakmát tökéletesen birtokolja. Kósa Gyuri bácsit pedig úgy ismertem meg, hogy Gábor barátom révén eljutottam a lakásukba, ahol Kósa, aki fiatal korában egy zongorista fenomén volt, azon kívül, hogy aztán később zeneszerzővé nőtte ki magát, baráti társaságnak eljátszotta Beethoven összes szonátáját, vagy a Volta-Perites klavírt, tehát ez nála egy ilyen régi típusú, még Liszt Ferenc korából itt maradt a dolog, hogy házi muzsikálás, és akkor ő játszott. Tehát van kötődésem mind a két zeneszerzőhöz ilyen módon.
2: És a két történelmi mű között van Bartók első vagy fiatalkori hegedű verseny, amit egy ifjú hegedű művésznő fog előadni. Önnek mit jelent ez a mű, egy különleges Bartók portré, és amellett, hogy Gerjes Stefinek írta?
3: Hát a világ legszebb zenéje. Imádom. Az első tétel az ugye attól ismertem, mert a két portré első tételeként is szokott szerepelni. Bartók halálosan szerelmes volt Geyer Steffibe, és ez a portré, amit róla így megformált az első tételben, ez egészen egyszerűen erre nincsenek szavak, hogy milyen gyönyörű. A másik titel pedig csupa játék, csupa fantázia, csapongás, megvan benne az, amit valószínűleg mindenki, aki egy nőt szeret, azon kívül, hogy szép, bájos, stb. Csupa élet, csupa elevenség, csupa tűz, néha rángatja a gyeplőt, stb. Tehát egy nagyon nagy fantáziával megért második tétel.
0: Kovács János karmestert hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar évadnyitó koncertje tehát holnap este 7:30-kor kezdődik. Kósa György 7. Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Bartók első hegedű versenyét Pusker Júlia szólójával és Sugár Rezső Hunyadi Hős Élet című oratóriumát hallják majd. A szólisták Brassói Örös Andrea, Sök Atala, Kovács Házi István és Sándor Csaba lesznek. Közreműködik természetesen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Nemzeti Énekkar, valamint a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate és Exultate gyermekkara. Ebből a hősi énekből mutatjuk meg most az első tételt, ezt 1951-ben komponálta Sugár Rezső, a Budapesti Kórus és a Magyar Állami Hangversenyzenekar, ami a Nemzeti Filharmonikusok jogelődje, hallható ezen a felvételen, Forrai Miklós a karmester, a felvétel pedig 1969-ben készült.

Sugár Ezső Hősiének című oratóriumának nyitó tételét hallották, a budapesti kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Forrai Miklós vezényelte. Schumann négy szimfóniájának számozása nem a keletkezés, hanem a nyomtatott megjelenés sorrendjét tükrözi. A harmadik Rajnai szimfónia valójában a zeneszerző utolsó alkotása ebben a műfajban. A megelőző években súlyos érzelmi és művészi válságon átesett 40 éves komponista életpályájának már pozitív időszakában keletkezett, röviddel azután, hogy Schumann 1850-ben elfogadta a düsseldorfi városi zeneigazgatói posztot. A mű szokás szerint négy tételes lenne, de itt van egy plusz ötödik tétel is. Mi most a második szkercó tételt hallgatjuk meg, tehát a Rajnai szimfóniából, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarát Neville Mariner vezényli.

Schumann harmadik rajnai szimfóniájának szkercó tételét játszotta a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara, Neville Mariner volt a karmester. Leopold Kozeluch cseh zeneszerző körülbelül 400 kompozíciót hagyott hátra, ezek között 30 szimfónia és 22 zongora verseny is szerepel. Mi most az F-dur harmóniát hallgatjuk meg, annak is negyedik rondó tételét a budapesti fúvós együttes előadásában.

Leopold Kozseluh Evdur Harmony című művének negyedik tételét játszotta a budapesti fúvós együttes. Sokfelé esett vagy esik az eső, most az országban ezeken a tájakon már csak 13-17 fokot mérnek, délen ugyanakkor még 20-22 fok van. Budapesten elvonult az eső, 13-14 fokig csökkent a hőmérséklet, de a radarképek tanúsága szerint 5 óra után még várható valamennyi csapadék. Egyébként eddig ma a Kisalföldön esett a legtöbb csapadék, János Somorjáról 5,3 mm-t jelentettek. Schubert muzsikával megyünk tovább, az Ádor zongora szonáta harmadik szkercó tételét játssza Fülei Balázs zongoraművész.

Fülei Balázs zongorázott, Schubert Ádor szonátájának harmadik szkercó tételét játszotta, és a rejtvényig még szintén egy gyors tételt hallgatunk meg Vivaldi Édor koncertójából, az első Allegro következik. A neves angol, a barokk zenére specializálódott hegedűművész Richard Podger előadásában közreműködik az Arte dei Suonatori.

0: Azért annyira nem volt gyors ez az Allegro. Vivaldi Édur koncertójából hallották a részletet. Rachel Bodger hegedült, közreműködött az Arte dei Suonatori.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt múlt 3 perccel elérkezett a rejtvény ideje. Rövidesen Antonin Dvorák 9. Újvilág szimfóniájának 4. tételét hallgatjuk meg. A San Franciscói szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényli. 1959-ben ő volt az első japán karmester, aki megnyerte a Besançoni Nemzetközi Fiatal Karmesterek versenyét. Ezután egy nagyon híres karmester meghívta, hogy vezényelje a bostoni szimfonikus zenekart a Tanglewood Zenei Fesztiválon, és ezzel indult el Seiji Ozawa karrierje, aki maga is világhírű és remek karmester volt, szerencsére Budapesten is vezényelt, 2024-ben hunyt el. Azt szeretnék megtudni, hogy ki volt az a nagy karmester, aki tehát 59-ben Ozawát meghívta, hogy vezényeljen a bostoni szimfonikus zenekar élén. 06 30 30 30 160, vagy muzsikálódélután@radio.hu. 3 koncertre, 1 táncelőadásra van jegyünk, 2 jegyünk, és 1 CD-t is nyerhetnek. Szeptember 25-én, tehát holnap pénteken a Nemzeti Táncszínházban a Pécsi Balett előadása Carmen. Erre is van 2 jegyünk. Aztán 26-án szombaton a Régi Zene Akadémián matiné koncert lesz. Boris Uzunov és Bozsidár Lazarov zongora koncertje. Ők a Szófiai 12. Nemzetközi Liszt Bartók zongora verseny győztesei. Ugyancsak szombaton 7:30 este a BMC koncerttermében egy különleges eseményt hallhatnak. Telemann Pimpinone című szcenikus intermezzója hangzik el 3 részben. Vasárnap pedig a Zeneakadémia nagytermében Békebeli csillogás a monarchia világából a budafoki Dohnányi zenekar hangversenyét hallhatják. Guido Mancusi vezényel és Szűcs Apor játszik majd zongorán. Indigo címmel pedig Palágyi Ildikó jazz énekesnő CD-je is megjelent, amit megnyerhetnek tőlünk. Tehát a kérdésünk, hogy ki volt az a nagy karmester, aki Seiji Ozawát 1959-ben meghívta, hogy vezényelje a bostoni szimfonikus zenekart. 06 30 30 30 160, vagy muzsikálódélután@radio.hu. Kérjük, ha helyes megfejtés mellett írják meg nekünk, hogy melyik koncertre vagy a táncelőadásra szeretnének elmenni. Ha pedig a CD-t választják, akkor írják meg pontos címüket is. Most hangozzék föl Dvorák 9. Újvilág szimfóniájának záró tétele. A San Franciscói Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Dvorák új világ szimfóniájának negyedik tételét játszotta a San Franciscó-i szimfonikus zenekar Seiji Ozawa vezényletével. Az volt a kérdésünk, hogy a japán karmestert még egészen fiatalon ki volt az a neves nagy karmester, aki meghívta a bostoni szimfonikus zenekar élére, hogy vezényelje őket a Tanglewood-i zenei fesztiválon. Nos, Charles Münch volt a helyes megfejtés. Sokan eltalálták, de többen írtak rossz választ is. Megtörtént a sorsolás, és mondom a nyerteseket. Pallos Gábor, Szemere Ádám, Huszka Izabel, Horváth Luca és Kaszás Mária nyertek ma. Nekik küldjük majd a tárgynyereményt, illetve mehetnek el a koncertekre, illetve a táncelőadásra. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk ma is, tegyék ezt a következő napokban is, a nyerteseknek pedig gratulálunk. Domenico Cimarosa művével megyünk tovább, a C-dur fuvola verseny, illetve fuvola 4-es harmadik menüet tételét hallgatjuk meg. Loic Poulin játszik fuvolán, közreműködnek a prágai Dolezsál vonós 4-es tagjai.

Domenico Cimaro C-dur fuvola négyeséből a második és harmadik tételt hallották, Loic Poulin játszott fuvolán, közlemögöttek a prágai Dollár Zsál vonós négyes tagjai, és 5 óráig a hírekig még egy kis lüli muzsikát hallgatunk. Az Úrhatnám Polgár Suite-ből következik az 5. Sarah Bond tétel, a Le Concert de Nation előadásában Jordi Savall vezetőjük.

0: Jean-Baptiste Lully az Úrhatnám polgár szvítjéből hallottak egy rövid részletet. Rövidesen 5 órakor híreket mondunk, addig elmondom, hogy az esős időben több baleset is történt az utakon, például az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt 2 autó és 1 kamion karambolozott, a 66-os kilométernél csak 1 sáv járható, több kilométeres már a kocsisor. A 31-es főúton Mende és Sűjsáv között 2 autó karambolozott, a 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak nagy kerülővel észak felé, Isaszeg felé lehet. És baleset történt az M0-as autó déli szektorán is, az M5-ös felé vezető oldalon. Itt már a torlódás elkezdett feloszlani, de még mindig 4-5 kilométer hosszú. A 6-os főút felől érkezők is legalább negyed órás araszolásra számíthatnak, és csak utána tudnak feljutni az autóútra. Töltsék velünk a következő órát is, Mozart muzsikájával megyünk tovább majd 5 órakor, aztán Mosonyi Mihály, utána pedig Beethoven egy-egy műve is megszólal, Kocsis Zoltán is zongorázik majd, tehát sok jó zenét ígérhetek önöknek 5 és 6 óra között, és most pontos időjelzést adunk.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A híreket Kis József szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Folytatódik a Hungary Helps program. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Estig többfelé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, a Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben 2 szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása, és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. 2 katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halál esetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében, ezt a kultúráért felelős államtitkár közölte, miután különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt tett feljelentést a költő prózaíró ügyében. Nagy Ervin emlékeztetett, Orbán János Dénestől a szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több mint 400 millió forintért vásárolta meg 9 művének és operett librettó felhasználási jogait. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij azt tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az időjárásról. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A pontos idő 17 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a Harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MIPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mipa.hu-n.
5: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 5 óra múlt pontosan 6 perccel. Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Majdnem 10 perc Mozart muzsikát ígérhetek most önöknek. 1782-ben zongorára és zenekarra komponálta 386-os köhöl jegyzékszámú A-dur rondóját Mozart. Az eredeti kézirat részben elveszett, a darab kiegészítésén és hangszerelésén több zenetudós és művész is, például Charles Maceras is dolgozott. Mi most Alexandre Thoreau előadásában halljuk, ő játszik zongorán, a zenekar pedig a Les Violons du Roi, Bernard Labadie a karmester.

Mozart 386-os körjegyzékszámú A-dur rondóját hallották, Alexandre Thoreau játszott zongorán, a Livio Londyroit pedig Bernard Labadie vezényelte. Mosonyi Mihály az 1830-as évek végétől összesen 6 vonós négyest komponált, mi most a numero 1-es D-dur vonós négyes negyedik Allegro vivace tételét hallgatjuk meg, a Festetics vonós négyes játszik.

Mosonyi Mihály numero 1-es D-dur vonós 4-esét hallották, a negyedik tételt a Festetics vonós 4-es játszotta. 24 órán keresztül holnap déltől szombat délig festenek egyszerre különböző hátterű és képzettségű alkotók országszerte 9 városban, köztük Budapesten a Psych Art 24 művészeti maratonon. A rendezvény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és ennek eredményeként elősegítse felépülésüket. Emellett a projekt küldetése az is, hogy kulturális esélyegyenlőséget teremtsen, és fölhívja a figyelmet az előítéletek és a diszkrimináció problémájára. A legjobb képeket szakértőkből álló zsűri választja majd ki, és a decemberben megnyíló kiállításon lesznek láthatók Budapesten és vándorkiállítás formájában még idén az összes további résztvevő városokban, azaz Békéscsabán, Debrecenben, Kalocsán, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Szolnokon és Szegeden. Tavaly Budapesten már csaknem 400 résztvevő alkotott 70 festő állványon, a különböző városokban pedig összesen több mint 1000-en vettek részt a projektben, miközben folyamatos online kapcsolatban voltak egymással 24 órán keresztül. Kocsis Zoltán zongorázik a következő percekben, Beethovent fog játszani, az F-moll szonáta a negyedik Prestissimo tétele csendül föl.

0: Kocsis Zoltán zongorázott Ludwig van Beethoven F-moll szonátájából a negyedik tételt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A muzsikáló délután szól itt a Bartók Rádióban, 2 perc múlva lesz 17:30. Popper Dávid D-moll Gordonka versenyéből a második lassú tételt hallgatjuk majd meg rövidesen, Wenxin Yang szólójával. Széles körű repertoárja van ennek a csellistának, 30 CD-t adott már eddig ki, többek között Boccherini, Haydn, Beethoven, Schubert, Saint-Saëns, Lalo, Csajkovszki és Dvorzsák műveit játsza. A Bajor Televízióval együttműködve 2005-ben fölvette Bach mind a 6 szóló szvittjét, és DVD-n is megjelent mindez. 2004 óta a Müncheni Zeneakadémia cselló professzora, és rendszeresen tart nemzetközi mesterkurzusokat. Ezen a felvételen közreműködik még a Kölni Rádió Szimfonikus Zenekara Niklas Villén vezényletével.

Kasper Dávid numero 1-es D-moll Gordonka versenyének lassú tételét hallották. A szólista Wenxin Yang volt, a kölni rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényelte. Jan Ladislav Dusik cseh zeneszerző volt, 1760-ban született. Ő volt az egyik első zongora virtuóz, aki beutazta egész Európát Londontól Milánon át Szentpétervárig, és csaknem 10 éves londoni tartózkodása alatt kulcsszerepet játszott a pianino méretének növelésében. A romantikus szerzők előfutárának tekintik. Mi most Opus 2 numero 3-as C-moll szonátájának 3. rondó tételét hallgatjuk meg, Erika Goodman játszik hárfán.

Jan Ladislav Dussik C-moll szonátájából opusz 2 numero 3, a harmadik rondó tételt hallották, Erika Goodman játszott hárfán. Giovanna Battisti Pergolesi Stabat Materéből következik most a harmadik tétel, Veronique Jean és Gerard Lesne énekel, közreműködik az Il Seminario Musicale Gerard Lesne vezényletével.

Pergolesi Stabat Materéből szólt a részlet. Véronique Jean és Gérard Lenn énekelt, az Il Seminario muzikálét Gérard Lenn vezényelte. Chopin zongora muzsikájával megyünk tovább az E-moll prelude opusz 25 numero 5 és a G-moll etüd opusz 25 numero 6 hangzik most el Beatrice Rana előadásában. Egy olasz zongora művésznőről van szó, aki 2011-ben lett igazán világhírű, amikor első díjat és a zsűri külön díját is megkapta a Montreali Nemzetközi Zongora Versenyen.

Frédéric Chopin két etüdjét hallották az olasz zongoraművésznő Beatrice Rana előadásában. Haydn muzsikával zárjuk a mai muzsikáló délutánt, a D-dur London szimfóniából a finálé hangzik el, ez a 104-es sorszámot kapta. Az új D-dur szimfónia az utolsó, amit Anglia számára komponáltam, olvashatjuk Haydn sorait a londoni útinaplóban. A mű 1795-ben csendült föl, és Haydn talán már sejtette, nem csak a pazar londoni sorozat, ami összesen 12 szimfóniát tartalmaz, hanem kolosszális szimfónia életművének is, ez lett az utolsó darabja. Az osztrák-magyar Haydn zenekar valamennyi Haydn szimfóniát lemezre vette Fischer Ádámmal, úgyhogy most tőlük mutatjuk meg tehát ennek a szimfóniának a negyedik záró tételét.

0: Haydn 104. D-dur London szimfóniájának finálétételét játszotta az osztrák-magyar Haydn zenekar, Fischer Ádám volt a karmester. Még egy kulturális hír, csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ami új helyszínen a Hung Expo kongresszusi központban lesz majd október 1-e és 4-e között. Ebben az évben rendhagyó módon három ország, Ausztria, Svájc és Németország, egyben pedig a kortárs német nyelvű irodalom kap majd kiemelt figyelmet, tehát október elején. Ha pedig most kell otthonról elindulniuk, akkor elmondom, hogy többfelé esik az eső az országban, 13 és 18 fok közötti a hőmérséklet, csak a délkeleti határnál van egy kicsit melegebb, Budapesten pedig mindössze 14 fokot mutatnak a hőmérők. A hétvégén azonban kellemes, szinte késő nyári idő várható sok napsütéssel, 21-26 fokkal, és ilyen idő valószínű majd a következő napokban is. Itt a Bartók Rádióban pedig rövidesen az új zenei újság kezdődik, 19 órától pedig egyházzenei magazinunkat, a Muzika Szakrát hallgathatják majd meg, ha tehetik, ha továbbiakban is hallgassák a Bartók Rádiót. A zenéket ma délután is Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám Bozai Balázs volt, nevükben is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Az Orgona Muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Whitehouse virtuóz és mélyen intellektuális hegedűjátéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedűversenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolt a sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zenevilágnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Véget ért a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. A nemzetközi zsűri nem osztott ki első díjat. A megosztott második helyet a Rozsonics Ildikó és a grúz Barbara Tataradze kapta. Harmadik helyet a zsűri Pellet Sebestyénnek ítélte oda. A zsűri elnök Olga Kern külön díját és a Philharmonia Magyarország által felajánló díjat egyaránt Calvin Abdiel nyerte el. A közönségdíjas pedig a Rozsonics Ildikó lett, vele beszélget Várgedő Anna.
3: Milyen érzések vannak benned? Hogy vagy most az intenzív versenynapok, hetek és a nagy siker után?
4: Nagyon-nagyon sok érzés kavarok bennem jelenleg. A legnagyobb az az, hogy mennyire örülök, hogy ez a sok-sok munka, amit belefektettem ebbe erre a versenyre való készülésbe, annak így volt értelme. Amúgy mindig van értelme ilyen nagy versenyre készülni, mert mindig tapasztalatot lehet szerezni, bármilyen eredményt is ér el az ember, de nagyon jó érzés volt mindegyik továbbjutásnál egy újabb visszajelzést kapni, hogy volt értelme ennyit készülnem, és nyilván a következtetéseket is levontam azért mindegyik fordulóból, hogy miben lehet még fejlődnöm, és tudtam beszélgetni a zsűrivel is. Szerintem az ilyen nagy versenyekben a legfontosabb eredmény a díjon kívül az, hogy mit visz magával tovább az ember.
3: Milyen olyan visszajelzéseket kaptál a zsűri tagjaitól, amik esetleg gazdagítják a látásmódodat művészként?
4: Nagyon sokféle érdekes dolgot hallottam a zsűritől. Még mindig úgy vagyok, hogy lehet tovább és tovább fejlődni még gyakorlatilag ezeket a darabokat, főleg a Hámosszonátát, ezt egész életen át lehet tanulni, és mindig új dolgokat lehet észrevenni ezekben a darabokban, főleg a minél hosszabb, minél nagyobb szabású darabról van szó. Nagyon érdekes volt ezekről a dolgokról beszélni a zsűrivel, meg nyilván az, hogy egy ilyen hatalmas teremben hogyan nyilvánul meg az ember fizikailag, meg művészileg, abban is lehet még sokat fejlődni, és nyilván arról is volt szó, hogy hogyan bírja az ember ezt a hosszú, gyakorlatilag maratonszerű versenyt.
3: A szólódöntőben játszottad a Hámosszonátát. Korábban egy zsűritag azt mondta nekem, hogy ez veszélyes mű, sok versenyző ezen bukik el. Te hogyan közelítetted meg? Hogy készültél rá?
4: Ezt a darabot nyilván a lehető legnagyobb óvatossággal kell megközelíteni. Gyakorlatilag majdnem az összes felvételt meghallgattam, ami a Spotify-on van ebből a darabból, és annyira, de annyira érdekes hallani, hogy mennyire más mindenkinek a felfogása. Nyilván az egyetlen dolog, amiben talán egyetértünk, az az, hogy ez a Faust történetnek gyakorlatilag a leírása, de azon belül annyira sok kis részlet, téma, motivum, amit különböző képen kell megjeleníteni, és nagyon-nagyon komplex darab. Ezzel én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és úgy gondolom, hogy még van hová fejlődni. Fontos része az is, hogy a tempókat úgy megközelíteni, hogy minden legyen hallható, és minden érthető, felfogható legyen, ez nekem nagy kívást jelentett. Ez egy jó tapasztalatszerzés volt mindenképpen, hogy ez az egy darab is mekkora tűpontos kivitelezést és figyelmet igényel, és ezt egy stresszes versenyhelyzetben lehet a legjobban átélni szerintem.
3: A zenekaros döntőn a Haláltáncot játszottad. Miért ezt?
4: A Haláltáncot a zsűri választotta, mival a kettő koncertóval kellett készüljünk, és én nagyon-nagyon örültem, hogy a Haláltánc és az Ádúr koncertó közül ezt a darabot választották, ami gyakorlatilag az én kedvenc Liszt koncertom, és az összes koncertok közül valaha az egyik kedvencem. Nyilván hatalmas örömmel közelítettem meg azt a fordulót, hogy úristen, végre előadhatom. Nyilván ez egy nagy nyomást is helyezett rám, hogy akkor én most a lehető legjobb Haláltáncot akarom előadni, hogy megmutassam a tiszteletemet is, és a szeretetemet is ez iránt a darab iránt. Nyilván valósulhatott volna meg ez még jobban is, de egy hatalmas élmény volt. Vashegyi György és a Nemzeti Filharmonikusok nagyon klassz élményt nyújtottak, nagyon jó volt velük együtt játszani, és nekem ez gyakorlatilag egy álom volt, ami valóra vált.
3: Említetted már a fáradtság és a stressz hatását a teljesítményre. Ennek kapcsán kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan technikád, légzőgyakorlatod vagy szokásod, ami segít belehelyezkedni a pódium által megkívánt lelki állapotba?
4: Szerintem nagyon-nagyon fontos a fellépés előtt olyan technikákat alkalmazni, amellyel a lehető legjobban le tudja magát nyugtatni az ember. Természetesen az adrenalin az elengedhetetlen, anélkül nem lehetne jó előadást nyújtani, de nyilván megvannak a technikák arra, hogy hogyan lehet így optimálisan olyan helyzetbe helyezni magadat mentálisan és fizikálisan, hogy optimális teljesítményt nyújts. Vannak különböző ilyen, amit zenei munkaképesség gondozás órákon tanultam, különböző légzésgyakorlatok, mély légzés, serkentős nyugtató mozgások, magamhoz beszélni nagyon fontos. Ezek még csak az ilyen közelebbi megoldások. Nyilván a nagyobb léptékű dolgok az az, hogy nagyon fontos az alvás. Nyilván akkor jobban funkcionálok, hogyha megvolt a 2,5-9 óra alvásom, amit az életemben is védek, hogy mindig meglegyen. Különböző ilyen trükkök vannak, mint a kézmelegítő, amit mindig magammal hoztam. De nyilván, ahogy mentek előre a fordulók, kicsit jobban hozzá is szoktam szerintem a teremhez. Az is segített, hogy lenyugodjak, és jobban tudjak aklimatizálódni a teremnek az atmoszférájához, meg a zongorához magához.
2: Liszt haláltáncának részletét hallják Rozsonics Ildikóval, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György irányítja.

0: Szeptember 17-én a Dohnányi Központban Variációk Kamarazenére címmel rendeztek hangversenyt. Ez a Magyar Rádió Művészeti Együttesének sorozata. Az első koncertre került sor. Fazekas Gergellyel, a rádió együtteseinek művészeti vezetőjével Várgyady Anna beszélgetett.
1: Hol rendezik ezeket a koncerteket, és milyen gyakorisággal?
2: Ez a Dohnányi Központban van, a Jókai utcában, ugye abban a szimfonikus próbateremben, vagy stúdióban, ahol egyébként ugye a zenekar próbái zajlanak, és havonta egy ilyen koncertre kerül sor. Ez minden alkalommal egy más tematika, nyilván nem nagyon szigorú tematika, mert hogy teljesen szabadon válogathatnak a zenészek, de hát most például egy ilyen francia-olasz, késő 19. századi, 20. század elejé műsor állt össze.
1: Milyen témák lesznek még az évben?
2: Lesznek olyan koncertek, amelyen klasszikus művek, tehát Schubert, Mozart, Beethoven, lesz olyan program, amelyen kizárólag magyar zeneszerzőknek a művei fognak elhangozni, Dohnányi darabjai, aki ugye nem csak azért fontos, mert hogy 2027 ugye az évfordulója lesz, hanem azért is, mert ő alapította azt az együttest, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, amelynek a tagjai zenélnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes megnézni, hogy milyen konkrét művek szerepelnek ezeken a műsorokon, mert tényleg egy nagyon hangulatos este ez mindig.
1: Egy ilyen sorozat számos közreműködőt igényel, ugye közülük sokan a rádiózenekar művészei. Vannak külső meghívott művészek is?
2: Vannak olykor külső meghívott művészek is, például, hogyha nem tudom, mondjuk egy zongora szólamra van szükség, akkor külsősöket hívunk, de nyilván ez is úgy működik, hogy olyan partnert keresünk, vagy hát kérünk fel, akiket az adott zenész javasol, de azért alapvetően ugye úgy hívja a szakzsargon, hogy kisegítők, tehát akik nem a zenekar tagjai, hanem szoktak jönni játszani amúgy zenekari produkciókba is, tehát azt mondhatnám, hogy a rádiózenekar tagjai és a hozzájuk tartozó külső kör az, aki itt rendszeresen előfordul.
1: Szó volt már arról, hogy a zenetörténet különböző korszakaiból lesznek majd művek a sorozatban. Hogyan változott meg a kamarazene szerepe a zenetörténet századai során?
2: A kamarazene, tehát az, amikor ugye csak az együttzenélés kedvéért zenélünk, az ugye valamikor a 18. században alakult ki, legalábbis a modern formáját tekintve, persze voltak előzményei, és mondjuk az a klasszikus kamarazene, tehát nem tudom, mondjuk Mozart, Haydn kamarazenéje, amely ennek az első ilyen csúcskorszaka, az ugye még egy nagyon más típusú kamarazenélési forma volt, mint ami később a 19-20. Században kialakult, mert az kifejezetten arról szólt, hogy a zenészek maguknak zenélnek. Tehát, hogy nagyjából annyian hallgatják, ahányan játszanak, azért mondom, nagyjából, mert hogyha éppen benn volt a feleség, a kutya, a gyerek, vagy bárki, akkor ők is persze hallhatták, de hogy a kamarazenélésnek volt egy ilyen kifejezetten privát formája. És az valamikor a 19. században alakult ki, hogy a kamarazenei művek azok a koncertrepertoárnak is a részévé váljanak, de ezzel együtt azért a 19. században is még az úgynevezett házi zenélés, vagy house music, tehát az, hogy egész egyszerűen az orvos, az ügyvéd, a tanár, aki amúgy nem professzionális muzsikus, az ugye tud zenélni, hát ez a polgári világban egy teljesen természetes dolog volt. Ő amúgy a barátaival együtt zenél, ez egy alapvetése volt ennek a kultúrának. Van egy csodálatos epizódja a Thomas Mann Dr. Faustus című regényének, ahol ugye a főszereplő, aki egy képzeletbeli zeneszerző, de nagyon valóságos közegben játszódik, fiatal korában egy kis német városban tanul, és akkor ott fültanulja egy ilyen kamarazenélésnek, és nagyon érzékletesen írja le Thomas Mann, hogy úgy vonós négyeseztek ott a helyi értelmiségiek, hogy közben a korsósör az ott volt a földön. Tehát amikor éppen megakadtak, vagy tételszünet volt, akkor egyet belekortyoltak, és aztán zenéltek tovább. És azt hiszem egyébként, hogy ez nyilván ez a Dohnányi Központ itt nem egy óriási befogadó képességű terem, de hogy pontosan ez adja meg a varázsát, hogy itt közel van a közönség a zenészekhez. Tehát, hogy ez a fajta házi zenélés érzet, persze nyilván nem abban az eredeti formájában, de azért valamennyire mégiscsak átélhető, persze egy professzionális zenészek játszanak, és a közönség az közönségként van jelen, de nem arról van szó, hogy a műpában ülök a harmadik emeleten, és ott a messziben valahol lent valaki zenél, hanem tényleg látom és érzem a jelenlétét.
1: A mostani koncerten ugye francia szerzők művei szólalnak majd meg. Vannak valamiféle sajátos megkülönböztető jegyei a francia kamarazenének?
2: Ugye azok a művek, amelyek most itt elhangoznak, ezek a késő romantikus stílust, vagy ezt a Debussy Ravel-féle stílust képviselik. Ugye Ottorino Respighinek is lesz egy darabja, tehát lesz egy olasz betolakodó itt a műsorban, de az biztosan el lehet mondani ezekről a kamaraművekről, ezekről a francia kamaraművekről, tehát nem tudom, Charles-Marie Widor, aki egyébként orgona szerzőként ismert, de gyönyörű kamaraműveket is írt, vagy Jacques Ibert, aki a 20. század elejének volt egy fontos szerzője, vagy Camille Saint-Saëns, vagy Ravel, akintől darabok hangoznak el. Szóval hogy azért ezekben a francia szerzőkben azt hiszem, hogy tényleg az a közhely, amit szoktak mondani, ez tényleg igaz, mint a közhelyek többsége, hogy van valami fantasztikus harmóniai érzékenység ezekben a zenékben. Ez az egyik, a másik, hogy hihetetlenül szépek. Tehát még akkor is, hogyha nem mindig érzi az ember azt a fajta sűrűséget, mélységet, komolyságot, amit nagy német kamarazenében, Brahmsban, meg Schumannban, Mendelssohnban, akár Beethovenben, ugye az ember elgondolkozik azon, hogy mi van, ha egy zene egyszerűen csak szép és jó hallgatni.
0: A műsor Charles-Marie Widor Suite fuvolára és zongorára című művével kezdődött. Ezt idézzük, Varga Fruzsina fuvolázik, Mariemese zongorázik.

0: 30 éves a Budapest Music Center, a BMC. Egy ünnepséget tartottak ebből az alkalomból. Három koncert, amiből kettőn ott volt Molnár Szabolcs. Az egyiknek az volt a címe, hogy Goldberg variációk Kégül András emlékének ajánlva. A másikról majd részletesen beszélsz, és egyáltalán ez a Goldberg variációk is egy nagyon különleges esemény volt, hiszen a 30 variációt, ugye ez egy téma, 30 variáció és téma visszatérése, mind más játszotta, nagyon furcsa élmény lehetett. És Kégül András emlékének ajánlva, őről amit kell tudni.
1: Kégül András a Budapest Music Center könyvtárában dolgozott. Ugye tudni kell erről az intézményről, hogy tulajdonképpen egy, a szó legnemesebb értelmében egy közművelődési intézmény, tehát hogy koncerteket, ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat, könyvtári szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és aki már járt a BMC könyvtárában, tudja, hogy ez Budapest egyik legjobb koncertterme is, az egyik legjobb ismeretterjesztő helyszíne is, és ennek a helynek tulajdonképpen a programjáért és magának a könyvtárnak a profiljáért Kégül András felelt már hosszú-hosszú évek óta, és hát nagyon fiatalon, mindössze 54 éves volt, és teljesen váratlanul ért mindenkit a halála. Most talán nem túlzás azt mondani, hogy ő valóban egy pótolhatatlan veszteség, tehát ebben a pillanatban én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mindaz, amit ő csinált, kezdve attól, hogy rögzítette ezeket az eseményeket, egészen odáig, hogy megszervezte a koncerteket, ő kapcsolatot tartott a művészekkel, tehát tényleg egy hallatlanul sok funkciót betöltő ember volt, és mindez hallatlan nagy alázattal és kedvességgel csinálta, tehát a zenész szakma, azt mondhatom, hogy egyként megrendült ettől a hírtől. És az, hogy ez a 30. születésnapot ünneplő koncert, ez sajnálatos módon egybeesett az ő haláláról való megemlékezéssel.
0: És ő volt tehát Kőz Lászlónak a jobb keze, lehet mondani?
1: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen.
0: Na hát akkor menjünk végig a koncerteken.
1: A könyvtárban egy nagyon izgalmas hangverseny hangzott el, csupa olyan darab szólalt meg, ami nem igényel előadót. Kezdődött Vidovszky László, nyugodtan mondhatjuk, emblematikus autókoncert című darabjával, amiről röviden azt kell tudni, hogy különböző hangadásokra alkalmas szerkezetek, illetve hangszerek vannak felkötözve egyfajta tartó szerkezetre, és ezek bizonyos időközönként lejjebb esnek, vagy lezuhannak, és az ad ki egy hangot, és amikor az utolsó ilyen hangadásra alkalmas instrumentum is földet ér, akkor véget ér a darab. Ez egy 1972-es, mindig megdöbbenek, hogy mennyire régi ez a kompozíció, és még mindig mennyire hatásos. Ez egyszerre színház, ez egyszerre egy képzőművészeti installáció, ez egyszerre egy performance, és persze egyszerre egy zenemű is, és azt gondolná az ember, hogy ez majdnem, hogy ez mindig ugyanolyan. És most kiderült, hogy ez mindig más. Ezen a napon háromszor is előadták ezt a darabot, egyszer tulajdonképpen közönség nélkül egy felvétel kedvéért, délután 2-kor közönség előtt, és délután 4-kor újra közönség előtt, és aki részt vett ennek a előadásnak a rögzítésében, illetve a berendezésében, ők maguk mondták el nekem, hogy mind a három más volt.
0: Pedig elő van írva, hogy mikor kell ezeket a damilokat, igen, vagy láthatatlan köteleket elvágni.
1: Hát elvileg 30 másodpercenként, tehát hogy ilyen értelemben struktúrálva van az esemény sor, de mindig közben jön valami. Mindig közben jön valami.
0: Én emlékszem rá, többször láttam, hallottam és láttam, ezt látni is kell. Emlékszem rá, hogy Varsóban volt egy nagy malőr, legalábbis én úgy éreztem, van ebbe egy zenélő doboz, ami a Kék Duna keringőt játsza, és az Varsóban nem nyílt ki.
1: Most kinyílt, most már az volt vele a baj, hogy tovább játszottam, mint kellett volna. Tehát, hogy nem akkor állt le, amikor, és a harmadik előadáskor, nem akkor állt le, amikor kellett volna. Egyébként az nem a Kék Duna keringő, hanem a Dr. Zsivágó című filmnek a keringőbetétjét játsza az a. De persze nyilván lehet cserélni ezt a zenélő doboz, de most egy olyan zenélő doboz volt, ami nem a Kék Duna keringőt játszotta.
0: Én a Kék Dunára emlékszem, de hát lehet, hogy már rég rosszul emlékszem.
1: Utána elhangzott felvételről egy elektroakusztikus kompozíció, Ligeti Györgytől az Articulation című mű, ami most ráadásul egy Ligeti által kodifikált vizuális megjelenítéssel együtt, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta vizuális leképezése volt a zenei történéseknek.
0: Ez egy híres kotta egyébként, igen, ilyen zöld ábrák.
1: Igen. Nagyon, tulajdonképpen kotta, amiközben semmi nem emlékeztet kottára, de mégis a zenei eseményeket meglehetősen hűen rögzíti.
0: Lehet követni, de lehet követni. Rögzíti, az talán, igen, túlzás, követni. Mert másképp kell.
1: Lehet követni. A BMC könyvtárban, aki már járt, ott van egy nagyon híres pianino, Kurták Márta és Kurták György is aláírta, sőt, még egy ilyen kis virágot is rajzolt rá annak idején Kurták Márta, és én azt hittem erről a hangszerről, hogy ez egy teljesen átlagos pianino. Ez nem egy átlagos pianino, ez tulajdonképpen egy gépzongora is, tehát hogy ez kívülről emberi közreműködés nélkül lehet vezérelni. csinálni, és ezen a hangszeren játszották le Vidovszky Lászlónak a MIDI zongorára komponált etüd sorozatának három tételét, és ugye itt is az ember azt gondolná, hogy hát lehet tudni, hogy miről van szó. Igen, de megint közben jött egy érdekes körülmény. Az a vezérlő egység, amit rákötöttek erre a zongorára, ez most valamiért a pedált nem irányította. Tehát tulajdonképpen pedál használat nélkül hangzott el a darab, és az ember ilyesmikre nem számít, hogy ez a fajta emberi gyarlóságból fakadó véletlenek, ezek a gépek világát is elérhetik. És hát elhangzott egy egészen döbbenetes mű, illetve most ebben a szituációban nagyon döbbenetes, mert maga a könyvtár, az fekete drapériákkal volt burkolva, az egésznek tulajdonképpen tényleg volt egy ilyen ravatal jellege, és a könyvtár galériá mond a párkányára volt elhelyezve az a 100 metronóm, amit különböző tempókra állítanak be előre, és nagyjából egyszerre indítják el, ez a híres Poem Symphonic című Ligeti György mű. Tulajdonképpen én már szerintem 4-5-ször találkoztam ezzel a darabbal élőben, mindig más volt. Most például azt a taktikát választottam, hogy szemmel kiválasztottam magamnak egy relatíve gyorsan mozgó metronómot, mert tudtam, hogy a gyorsan mozgó fognak tulajdonképpen a leghamarabb megállni. Persze az ember nem hallja pont azt a metronómot, amit néz, de néztem, és megdöbbentem, hogy nagyon sokára állt le. De hogy azáltal, hogy mindig volt egy fókuszpont, ezáltal egy teljesen más akusztikai élmény ért most, mint a megelőző alkalmakkal, és mondom azt, hogy valahogy a magasban voltak elhelyezve, a párkányon egy olyan 5-6 méter magasságban egészen különleges hatása volt, valóban tényleg egy megrendítő gyászzenévé vált, és nem csak a szituáció miatt, hanem tulajdonképpen a kompozíciónak egy olyan üzenet, egy olyan belső tartalma vált most élményszerűen megtapasztalhatóvá, amit eddig is tudtunk erről a darabról, csak hol így érezzük, hol nem, de most nagyon így lehetett érezni. És akkor ezután egy rövid szünet következett, át lehetett menni a nagyterembe, és a nagyteremben először Fazekas Gergely mondott egy hallatlanul egyfelől szellemes, másfelől nagyon tartalmas, harmadrészt pedig rendkívül gondolatébresztő laudációt a Budapest Music Center 30. születésnapja alkalmából, hogy miért is fontos ez az intézmény, hogy ez az intézmény mit ad ennek a város, hogy mi zenészek mit köszönhetünk ennek az intézménynek. Nagyon-nagyon izgalmas, jól megírt szöveg volt, és ez most már azóta fölkerült az internetre, tehát hogyha valaki szeretné, akkor nagyon gyorsan meg is találja és el tudja olvasni. És hát természetesen föl is konferálta magát a műsort. Először elhangzott Kurták Györgytől egy zongora darab, amit a Napokban fejezett be, hiszen Kékül András emlékezete ez a címe, és ez egy nem egy kis rövid sírfelirat, ez nem egy fájdalmas gesztusnak a zongorára transponált alakja, hanem ez egy meglehetősen összetett, komplex, terjedelmes mű. Tehát, hogy egy jelentős zongora darab született, azt gondolom.
0: Egy
1: 101 éves zeneszerzőtől, és egészen megindítóan adta elő Borbély László. Utána pedig a házhoz nagyon szorosan kapcsolódó Ötvös Péternek egy timpanira komponált szóló darabja hangzott el, a Triangle című versenyműnek a önállóan is előadható timpani kadenciája. Ez Jó Szabolcs szólaltatta meg, és utána jött a Goldberg variációk abban a formában, hogy felvételről hangzott el maga az ária, Kurták György és ifjabb Kurták György négykezes előadásában, és a legvégén pedig Kurták Márta sok-sok évvel ezelőtt, ha jól emlékszem a történetre, egy film kedvéért feljátszotta Goldberget, és ennek a felvételét játszották le, és ahogy te is mondtad, az egyes variációkat, 30 variációt 30 zongorista adta elő, és hát egy ilyen téglalap képzeletbeli három oldalán helyet foglalva, a két zongorát körbeülve várta mindenki, hogy sorra kerüljön. Ugye két zongora volt, amíg az egyik zongorán valaki játszotta mondjuk a 6. variációt, addig szép csendben a másik zongorához a 7. variációnak az előadója beült, és akkor így nagyon folyamatos volt. Tehát tulajdonképpen nagyobb szünetek nélkül tudták így követni egymást a tételek. Azt nem tudom, hogy a közönség tudta-e, de az egyik zongorát kifejezetten ennek a előadásnak a kedvéért hozták be a Budapest Music Center. Ez Kocsis Zoltán saját Steinway D-modellje volt. Jó állapotban van a zongora, de azért érződik rajta, hogy évek óta nem zongoráznak rajta. Tehát, hogy aki ismeri a zongorának azokat a típusú hibáit, ami a nem játszottságból származnak, az észrevette, hogy az egyik zongora azért kevésbé volt hálás a zongoristával, mint mondjuk a másik. És akkor magukról a zongoristákról nem tudom, hogy elmondjam a 30 nevet, vagy inkább csak összefoglalnám, csak hogy voltak köztük zeneszerző, például Dargai Marcell és Dinnyés Dániel. Voltak köztük inkább a jazz világából ismert zongoristák, Olá Krisztián vagy Tálas Áron. Voltak köztük hölgyek, nagyon sok férfi zongorista volt, valaki ezt szóvá is tette, hogy a nemek aránya az lehetett volna jobb, mert mindösszesen három hölgy képviselte az angora művésznőket. Most visszatérve arra, hogy tulajdonképpen ez zenéleg egy milyen élmény volt, ez nem volt egy jó élmény. De elképzelni ezt a szituációt, hogy én ülök a színpadon, tétlenül, mondjuk 20-25 percig, és akkor egyszer csak be kell ülni egy darab kellős közepére, és megszólaltatni belőle másfél-két percet, ez inkább jól áll, ez a fajta feladat egy metronómnak. Tehát kicsikét egy ilyen automatává, robottá zülleszti, vagy degradálja az előadó művét, és tulajdonképpen maga a szituáció is meglehetősen előadó művészet ellenes. És belegondoltam abba, hogy nekem, ha úgy kéne eljátszani egy variációt, hogy előtte a kezemet nem járatom át magán a témán, azért az okozhat technikai problémákat, méghozzá olyan zongoristák esetében is okozhat technikai problémákat, akik egyébként teherbírásukról, stressztűrésükről, a hatalmas zenei anyagok fejből való játszásáról ismertük meg őket az elmúlt években. El kell mondanom, hogy tulajdonképpen négy, de lehet, hogy inkább öt generációt képviseltek ezek a zongoristák. Tehát, hogy voltak a legfiatalabb Persányi Zsófia volt, aki még a 20-as éveit tapossa, és mondjuk a legidősebb talán az utolsó variációt játszó Eckhardt Gábor, akiről nem tudom, hogy hány éves pontosan, de hogy 4-5 generációval idősebb, mint Persányi Zsófia, az egészen biztos. Tehát, hogy nagyon sokféle módon reprezentálódott a magyar zongoraiskola, mert azt gondolom, hogy büszkék lehetünk akár erre a 30 zongoristára, de büszkék lehetünk arra a másik 30 zongoristára, akit most, ha itt leülünk, akkor simán össze tudnánk állítani egy listát 30 kiváló zongoristából, akikkel ugyanígy meg lehetne csinálni egy Goldberget. Az, hogy most ez itt nem sikerült úgy, ahogy ez igazán élményszerűvé válhatott volna, ebből messze menő következtetések levonni, nem hogy hiba, hanem egészen egyszerűen a zongorázást teljesen félreértő magatartás lenne.
0: Bennem a kis ördög rögtön megszólalt, van ugyanerre a basszusra, de tehát az első 8 hangjára egy Handel variáció sorozat 61 változattal meg lehetne csinálni azt is.
1: Igen.
0: A 25-ös változatot ki játszotta?
1: A 25-ös változatot emlékeim szerint a Csalog Gábor játszotta, nagyon szépen, gyönyörűen, de hogyha van ebből felvétel, akkor én javasolnám, hogy az utolsót Eckhardt Gábor előadásában hallgassuk meg.

0: A Goldberg variációk utolsó, vagyis 30. változatát hallották Eckhardt Gáborral, majd a téma visszatérését felvételről Kurtág Mártával. Beethoven összes hegedűzongora szonátája 3 koncerten a Bartók Emlékház sorozatáról van szó, amelyet Csengeri Kristóf hallgatott meg, övé a szó.
1: A világhírű német hegedűművésznő Antje Weitház és zongoraművész honfitársunk Várjon Dénes jó néhány esztendeje összeszokott, és tegyük hozzá, összeillő kamarapartnerekként muzsikálnak együtt. Néhány évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy hanglemez felvételt készítettek Beethoven összes hegedű zongora szonátájából. Egy nagyon rangos hanglemez kiadó, a Deutsche Grammophon vállalkozott a felvételek kiadására. Amikor Beethoven összes hegedű zongora szonátáját lemezen megjelentetik, akkor gyakran megtörténik, hogy egyetlen dobozban jelenik meg az összes felvétel. Ezúttal más megoldást választottak, 3 külön-külön is hozzáférhető kiadvány jelent meg, és ezt azért említem meg, mert így sajátos módon, és szinte ironikusan, de mindenképpen örömmel említhetjük, hogy így több díjat sikerült nyernie ennek a több lemeznek, hiszen, ha jól emlékszem, majdnem mindegyik nyert egy-egy díjat. A legfontosabb talán a német hanglemezkritikusok díja volt, ami egy nagyon jelentős elismerés, és ezt, ha jól emlékszem, a 3 kiadvány közül 2 is megkapta. Én úgy emlékszem, hogy a 2 művész már eljátszotta Budapesten is hangversenyen az összes Beethoven hegedű zongora szonátát. Most ismét ez történt meg a Bartók Emlékházban, amelynek a tere nagyon is alkalmas arra, hogy kamarazene szólaljon meg itt, arra az intimitásra, amelyet ezek a művek megkövetelnek. Hallottunk egy koncertet szeptember 19-én szombaton este, majd egy második következett 20-án vasárnap délelőtt, és végül ismét 20-án vasárnap este zárta egy 3. koncert a sorozatot. A műsor nagyon érdekesen alakult. Az első hangverseny műsora 3 A hangnemű művet tartalmazott, az Opus 12 numero 2-es A dur szonátát, az Opus 23-as A moll szonáta követte, majd pedig a hatalmas terjedelmű Kreutzer szonáta, szintén dur hangnemű, keretezte a műsort, vagyis 2 dur hangnemű mű fogott közre egy moll hangnemű, de szintén A tonalitású művet. A második koncerten 4 művet hallottunk, először az Opus 12-es numero 3-as S-dur szonáta következett, majd pedig a teljes Opus 30-as sorozatot hallottuk, ez ugye ugyancsak 3 mű, akár csak az Opus 12-es, azzal az érdekes és nagyon indokolt cserével, hogy a 2-es művet, tehát a középső kompozíciót ezúttal a koncert végén szólaltatta meg a 2 művész, ez a C-moll szonáta, amely nagyszerű fináléként funkcionált ezen a koncerten. Végül a 3. koncerten az Opus 12-es D-dur szonáta, az F-dur tavaszi szonáta, majd pedig az utolsó, a G-dur zongora szonáta, az Opus 96-os következett. A zenehallgató legfontosabb benyomása az, hogy a 2 muzsikus egyéniség, ahogy már említettem, nagyszerűen összeillik. Mi mindent lehet elmondani annak kapcsán, hogy ez így van? Egyrészt az, hogy mind a ketten nagyon kifinomult intellektuális előadók, akik ugyanakkor abban is egyeznek, hogy ennek ellenére erőteljesen fogékonyak az indulatok és a drámaiság iránt is. Ugyanez mondható el a zene jellegzetesen szellemi megközelítése és a virtuozitás kapcsolatáról. Mindketten fogékonyak a zene gondolati tartalma iránt, ugyanakkor remekül felszínre segítik a zenében mindazt, ami pergő, ami feszes, ami brilliáns. A közös produkciók legfontosabb tulajdonságairól érdemes megemlíteni, hogy szinte mindvégig rendkívül intenzív hangzásigény jellemezte Antje Weitház és Várjon Dénes közös muzsikálását. Ez alatt nem csak azt érdemes érteni, hogy akkor intenzív a hangzás igény, amikor a 2 muzsikus telt fortékat játszik, hanem a piánó szakaszokban is átható, telt és gazdag a hangzás. A virtuozitásról már esett szó, de arról még nem, hogy mindketten nagyon jól értenek ahhoz, hogy indulati tartalommal töltsék meg a virtuóz részleteket, és ezzel megemeljék a virtuozitást, tehát vázi legitimitást adjanak mindannak, ami virtuozitás. Ehhez kapcsolnám azt a másik észrevételt, hogy alapvetően mindketten nem technika központú, hanem zene központú muzsikusok. Tehát a közelítésmód az mindig a gondolat a zene felől történik. Nagyszerűen kiaknázzák a zenei párbeszéd mindenfajta lehetőségét. Kérdeznek, felelnek, reagálnak egymásra, inspirálják egymást. Nagyon életteliek a tempóvételek és a hangsúlyok. Nagyon sokszor hallottunk nyitótételekben feltűnően friss tempóvételeket. Hozzá is hallgattam az interneten néhány másik felvételt, és feltűnt például rögtön a koncertsorozatot nyitó Opus 12-es A-dur szonátában azt, hogy mennyivel gyorsabban játszák, mint más muzsikusok, és hogy ez a gyorsaság, ez megtelik tartalommal, tehát nem tűnik öncélúnak. Mindenképpen kiemelném, hogy amikor mód van rá, akkor énekelnek a dallamok kettejük előadásában, és amikor nem énekelnek, akkor beszélnek. Tehát ezzel a két jellemzéssel azt is elmondtam talán, hogy a hangszeres muzsikálást szinte minden pillanatban áthumanizálja ez a két művész. Arról nem beszéltem még, hogy a három koncerten nagyszerűen elkülönültek a stílusrétegek. Ugye van ez a három opusz 12-es szonáta. Nagyon szellemes volt az, hogy úgy rendezték el a koncertek műsorát, hogy mind a három koncertre jutott egy-egy ezekből a szonátákból, és ez azért nagyon fontos, mert valami nagyon lényegeset mind a három koncert hallgatóinak megmutattak a beethoveni stílusfejlődésből. Tegyük fel, hogy esetleg nem mindenki volt ott mind a három hangversenyen. Azt a lényeges dolgot nevezetesen, hogy ezek nagyon üde, nagyon fiatalos, nagyon pergő, szellemes, sokszor humoros, ironikus művek ezek az opusz 12-es szonáták. Tehát olyan fajta friss energia van benne, ami nagyon más, mint mondjuk például a Kreutzer szonáta energiája. Aztán ugye itt vannak olyan művek, mint a két moll mű, beszéljünk ugye ezekről, az opusz 23-as A-moll szonáta, és az opusz 30-as C-moll szonáta, ami, ahogy jeleztem, a második koncertnek a fináléja volt. Azt a jellegzetes dúlt hangvételt, azt a zaklatottságot, az A-moll szonátának a drámaiságát, és a C-moll szonátának azt a jellegzetes forradalmi hangvételét, amely olyan meghatározó ebben a műben, nagyszerűen felszínre segítette a két művész. Mindenképpen beszélni kell az opusz 30-as három szonátának, ugye az előbb beszéltem már a C-moll szonátáról külön, de azért ez egy korpusz, ez a három mű, arról az érett megállapodottságáról, ami nagyszerűen érvényesült a két művész előadásában. Aztán itt volt a tavaszi szonáta, ami egy teljesen külön világa maga csodálatos éneklő karakterével, azzal a tisztasággal és azzal a fénnyel, ami árad belőle, és ami ebben az előadásban is megnyilvánult. És hát utoljára hagyjuk talán az utolsó kompozíciót, ami a sorozat legvégén hangzott el, az opus 96-os G-dur szonátát, ami azért nagyon érdekes, mert ez tulajdonképpen hivatalosan még egyáltalán nem Beethoven kései stílusa. Viszont számos olyan tulajdonsága van, amely előlegezi a kései hangvétel. Tehát az a letisztultság, az a bölcsesség, az a derű, az a nyugalom, amely ott van ebben a műben, az nagyon mutat a kései stílus felé, és nagyszerűen érvényesült. Egyébként, hogy más nem mondjak, például a trilláknak a nagyon fontos szerepe. Ugye emlékezzünk az opusz 111-es C-moll zongoraszonátának a végére, ahogy szinte szétporlad a mű a sok-sok trillában. Na most a trilla az a G-dur hegedű zongoraszonátának is rögtön az elején egy nagyon fontos szereplője. Hadd említsem meg még azt az apró finomságot, hogy az utolsó koncertet úgy állította össze a két művész, hogy az első mű az a legeslegelső hegedű zongoraszonáta volt, és a záró kompozíció pedig a legutolsó zongoraszonáta. Tehát nagyon élményt adó, szuggesztív, személyes hangvételű és emlékezetes interpretációk szólaltak meg ezeken a hangversenyeken, és a hallgatók, akik ezt a kis három koncertből álló zarándokutat végigjárták, teljes képet kaptak a beethoveni hegedű zongora szonáta termés minden szépségéről.
0: Az A-dur szonátát hallgatjuk, az opusz 12-es sorozat második művét, Antje Weidhaus és Várjon Dénes előadásában.

0: Tehát ugye szólistaként bejártam tényleg a világot, tehát legalább 20 évig tekerektem versenyekre, koncertekre. Ha ilyen pontot keres az ember, hát volt egy pár. Például amikor fél éves volt a nagyobbik fiam, és akkoriban mentek az Airport filmek a televízióban a repülőborzalmakról. Majd egy Helsinki úton bejelentették, hogy kényszerleszállásunk lesz, ami a lehető legsimábban ment, de amikor az ember tiltás ellenére azért csak kikukucskált az ablakon, és látta ott sorfalban a mentőautókat, a tűzoltóautókat, a habosautókat, akkor úgy végigfutott rajtam mondani, hogy ekkora a gond? Mi a fenét keresek én Helsinkiben, amikor gyerek fél éves otthon, és nekem lehetne pelenkázni és fürdetni őt. Úgyhogy ez erősen megingatta bennem azt, hogy mennyit utazzak. Egyébként hozzájárulat is, hogy én egy ilyen irgalmatlanul röghöz kötött valaki vagyok. Amikor elmaradt egy kéthetes franciaországi út, akkor én fülig érő szájjal mentem haza. Feleségem, barátanyám mondta, hogy a fene egyen meg. Két éve gyűjtök arra, hogy befizessek a Loire-menti kastélyokra, neked megfizetnek is, és akkor itt jössz nekem ilyennel, hogy igre nem kell elmenni Franciaországba. Én nem igazán szerettem utazni, mert mindig egyedül várni a reptéren, a szállodaszobában, a koncertteremben. Szóval, hát ez is hozzájárult, meg még voltak más.
1: Igen, ez olyan, mint hogy egy kicsit kényszer lenne a tanítás, de hát messze nem erről
0: nem,
1: van szó.
0: Nem. Sőt, ugye elkezdődött a rádió, aztán a tanítás. Hát most is itt nyugdíjas létemre azért jó pár óra műsoridő fűződik a nevem, ha csak a Nocturnot veszem, ami 27 éve működik. És a különlegesen tehetséges növendékek jönnek, és akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, hát ahhoz, hogy én velük föl tudjam menni a versenyt, hogy meg tudjam mutatni, hogy azt tudjam mondani, hogy még mindig kiülök, hát ahhoz kellene 4-5-6 órát gyakorolni. Ha nagyon szerény vagyok, vagy nem szerény, akkor 3-at, de hát mikor? Szép lassan így átalakult az életem, csináltam mindig azt, aztán jött a rádiós munka, az is megy párhuzamosan, és ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, vagy a növendékeimnek, hogy mindig álljanak több lábon. Mert bármi történet, hasra esetek a motorral, eltörik a kezem, kész, már nem tud zongorázni, beszélni még esetleg talán tud. Legfeljebb jó fogsort kell csináltatni.
1: De ezek valahonnan jönnek. Kik voltak azok a mesterek, akár a zene területén, később a rádióban, akik olyan hatással voltak rád, hogy tudtad, hogy te is a maximumot akarod kihozni magadból bármilyen területen?
0: Hát ahogy szokták mondani, a világ legjobb tanárai tanítottak engem, legalábbis én rendkívül hálás vagyok nekik, és nincs olyan óra, hogy ne hivatkoznék Máté Klári nénire, például Hernádi Lajosra, aki egészen fantasztikus pedagógus volt, nagyon jól ráérzett a vele szemben ülő fiatal ember lelkére. Amikor az első órára bementem hozzá, akkor nem azt mondta, hogy na, akkor kezdje el zongorázni, és megkritizált, hanem ő játszott el a Führer Izét, meg a többi dolgot, és megnyugtatott. De Kró György, Pernyi András, Újfalusi József, Hajdú Mihály, lehetne sorolni, hogy milyen tanároktól sikerült begyűjteni a tanulás szeretetét tulajdonképpen. Mert egy fiatal ember, hát én is úgy voltam, hogy hát ha lehet, akkor lógok ide-oda. De mondjuk Kró Györgynél nem kellett aláírkálni egy jelenléti évet. Minek? Úgyis ott lógott mindenki a csilláron, hát egymás hegyén hátán ültünk. Mert egy olyan pedagógus volt, akihez érdemes volt bemenni, és tudtuk, hogy itt csak olyat fogsz hallani, ami jó és szép.
1: Mennyit változott a zenéhez való viszonyod, amikor elkezdtél rádiózni, és talán olyankor egy kicsit máshonnan vizsgálgatja az ember a zeneműveket, meg hát jóval nagyobb merítésből válogat, ugye itt sokkal nagyobb a repertoár, mint amikor egy hangszeres egy kicsit azért mégis szűkíti a lehetőségeit a saját hangszerére. Ez hatott a tanításra, és hatott egyáltalán a hozzáállásodra?
0: A rádiós munka az azért nagyon jó, mert olyan területeket is megismertem, ugye az ember kicsit szakbarbár, tehát a zongora, a kamarazene területén nagyjából az ember azt érzi, hogy valamennyire otthon van. Természetesen tudjuk, hogy 10% sincs. De ebben is tulajdonképpen inkább a tanítás segített, mert ott volt az, hogy egy művel sokkal mélyebben kellett megismerkednem, tehát nem volt elég, hogy tudom, hogy és akkor hogy megy az 5. szimfónia, hanem hogy a szerző miért írta, miért úgy írta, és az adott egy ilyen szempontot, hogy az ember másképp analizálgassa, vagy értelmezze a művét, hogy feltegye a kérdést magának, hogy egész biztos, hogy én jól gondolkodom erről a darabról. A rádiós munka szélesítette az alapismereteket, és most visszatérek mondjuk a Notturnóhoz, hogy finn zeneszerzőt mondjál, és akkor jobb esetben azt mondják, hogy Sibelius. Na hát én tudok még, vagy 15-ről ezt, azt, és itt-ott azért, hogy az ember hallgatja a műveket, tehát picit erősödik a látómezeje, és hát ez egy hasznos

0: jó dolog. Meg hát ugye az, hogy van egy darab, és akkor annak hányféle értelmezés. Hogy játszasz a Fischer Anni, hogy játsz a Richter, hogy játsz a mai fiatal versenygyőztes, koreai vagy japán fiatalember, és akkor az ember úgy elkezd úgy keresgélni, csemegézni.
1: Az ünnepi koncertről most Liszt transzcendens etüdjét, az esti harmóniákat hallják Pellet Sebestyénnel, aki egyébként a Liszt versenyen harmadik helyezett lett.

0: Eddig tartott az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolt a sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Pénteken 23 órakor. A Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica Sacra. Egyházzene.

Református fiatalok éneke az erdélyi Szász Régenben, és új orgona fesztivál a budapesti Szent István Bazilikában. Ezekről lesz szó a muzika szakra mai adásában. Köszönti önöket a szerkesztő, Uzsali Bence.

0: Erdély, Szászrégen, magyar reformátusok. Az egykori Szászvárosban, Szórványban élnek a magyarok is. Természetesen ott is nap mint nap találkoznak a kérdéssel, hogyan tud az egyházközség közösségformáló erő lenni, van-e mondani valója a fiatalabb generáció számára is. Banga Gáspár Attila, református kántor, a Sófár Együttes létrehozásával válaszolt a kérdésre, amely azóta már máshol is meghonosodott. Veresemese Gyöngyvér Erdélyben járt, és felkereste, hogy meséljen a mindennapokról.
1: A sófárnak, mint hangszernek a zsidó szertartásokban van igazi nagy szerepe, de megnyitja az eget az imádság előtt maga a hangszer. Miért éppen erre esett a választás akkor, amikor nevet választottak?
2: Kérték, hogy legyen egy nevünk. Ugye mi az IFI-n muzsikáltunk, és nem tudtam, hogy milyen nevünk legyen. Semmi ötletem nem volt. Felhívtam egy volt osztálytársamat, lelkész, és mondom, hogy keres valami nevet nekünk. Azt mondja, legyetek a sófár. És pont ez a magyarázat fogott meg, hogy a sofár megnyitja az eget, hogy imáink könnyebben az Úrhoz kerüljenek. És amikor ezt a mondatot elolvastam, utána nem is volt kérdés, hogy ez lesz a nevünk. A
1: rendszerváltás után kerültek be különböző gyerekeknek szánt, könnyedebb hangvételű énekeskönyvek Erdélybe is a protestáns felekezetekhez. Aztán jöttek a különböző találkozók, akár Magyarországon a Csillagpont, a reformátusoknál, akár a Szél Rózsa az evangélikusoknál. És azt hiszem, hogy ennek mentén kinőtt egy olyan generáció, amelynek fontos volt a dicsőítő zene is. Önök hogyan kezdték?
2: Legelőször én találkoztam egy ilyen zenekarral. Nekem furcsa volt abban az időben, hogy miért ilyen könnyűzenei felállással a templomban énekelnek.
1: Főleg, hogy erdélyi szemmel általában ezt a kis egyházak, a szabad egyházak zenei világához kötöttük.
2: Én még azokhoz se egyáltalán. Az Úristen úgy rendezte, hogy egy ilyen helyre kerültem, ahogy így énekeltek. Én zenészként ezt a fajta muzsikát muzsikáltam, de szórakozás szempontból, nem dicsőítés szempontból, és néztem, hogy milyen szépen lehet így is. És amikor lejárt ez az egész, azt mondtam, hogy na most hazamegyek, és mi otthon fogunk egy ilyen zenekart összeállítani, úgy elmagyaráztam a gyerekeknek. Utána néztem interneten, hogy milyen zenekarok vannak, hogy is zajlik ez az egész. Annak idején, de még ma is eléggé a mi református gyülekezetünkben gyerekcipőbe jár ez az egész. Nagyon sokat van, amit tanulni azoktól, akik már rég ezt művelik. És lassan-lassan a gyerekekkel elkezdtünk tanulni, ifjúsági istentiszteleteken ezt a fajta zenét énekelni, meghívásokat kaptunk, és így nőtt és nőtt a csapat, aztán kinőtte magát a csapat, mert ugye a gyerekek licisek voltak, elmentek régenből egyetemre, vissza nagyon nem jönnek, és akkor mindig jött az újratervezés, új gyerekek, akkor ők is kinőtték magukat, megint egy új csapat, és így került ez körforgásba. Ma már az erdélyi református egyházban is fontos szerepe van az ifjúsági zenének, van nekünk is ifjúsági találkozónk, Várom az Urat, tetszett említeni a Csillagpontot. Volt alkalmunk egy nyáron a Csillagponton is muzsikálni egy sofáros csapattal. A Válts Irányt Fesztivál, ami nyáron van, úgyhogy most már zenekarokból is van sok erdély szinten. Most már kis gyülekezetekben is, ketten-hárman, hogyha egy hangszert meg tudnak szólaltatni már, a lelkész vagy a kántor, valaki összegyűjti őket egy csapatba, és akkor ezekből az ifjúsági énekekből, énekes könyvünkből összeállítanak ilyen dalokat, ilyen dicsőítő számokat.
1: A szászrégeni gyerekek, akikkel kezdte, iskolások voltak, vagy pedig a gyülekezetnek az ifisei?
2: A gyülekezetünkben gyerekkórus működött akkor is, most is működik, 2006 óta működik a gyerekkórus, 2003 óta van furúja oktatása a gyülekezetünkben, gitárkört vezetek a gyülekezetünkben, úgyhogy ilyen szempontból könnyű volt gyerekeket toborozni erre a célra. Mindig az, aki akart többet, aki feláldozta a szabad idejét, hogy többet próbáljunk, az jött ezekbe a csapatokba.
1: Van még utánpótlás, van akikből válogatni, hiszen az előbb mondta azt, hogy aki elmegy egyetemre, az többnyire nem megy haza.
2: Mondjuk, hogyha ezelőtt 10 évvel egy nyári kórustábort megtartottam 65-70 gyerekkel, ma már a 30-at alig tudjuk összetoborozni, apadunk. apadunk 97-ben, mikor a gyülekezetbe kerültem kántorként, a mi gyülekezetünkben 3500 lélek volt, ma már 1317. Úgyhogy akárhogy számoljuk, nincs ahonnan legyen annyi gyerek, de mindig örvendünk annak, ami van, és azokkal dolgozunk, akik vannak.
1: Szász régen is egy szorványvidék, ugye az egykori Szász vidéknek az egyik települése, benne is van a nevében, mennyire csökken a magyarság átlagosan, tehát nem csak gyülekezeti szinten, ezt azt hiszem tapasztalják nap, mint nap.
2: A saját gyülekezetemből tudom a legjobban a számadatokat, de hát ugyanez érvényes a városban a többi gyülekezetekre is, nem csak a reformátusra, más felekezetekre is. De ez engem nem tántorított sohasem vissza, hogy foglalkozzak a gyerekeket továbbra is, mert ameddig három is marad, akkor is fogunk énekelni. Úgyhogy végezzük a dolgunkat, és szolgálunk továbbra.

0: Banga Gáspár Attila beszélt a Szászerégeni Sófár együtteseről, és az ő éneküket hallottuk. A folytatásban Budapestre látogatunk, hiszen októberben új orgonafesztivállal jelentkezik a Szent István Bazilika és felújított orgonája. De miért pont most, és miért más ez az orgonafesztivál, mint a bazilikában elhangzó többi orgonakoncert? Veres Emese gyöngyvér, Szotyori Nagy Gábor orgonaművészt kérdezte.
1: Tavaly ilyenkor avatták fel a felújított orgonát, lassan eltelt egy év, azóta terveket is kovácsolnak erre a hangszerre.
2: Valóban tavaly évben készült el a Szent István Bazilika orgonája. Egy hosszabb felújítási időszak után vált teljesen újra a hangszer, és hát ennek kapcsán terveztünk kollégáimmal egy orgonafesztivált, hiszen egy olyan orgonakoncert sorozatot szerettünk volna létrehozni, amely méltóképpen reprezentálja a Szent István Bazilika nagy szimfonikus orgonáját, és távlatilag visszakerülhet ez a hangszer és ez a templom a nemzetközi orgonakoncert élet körforgásába is.
1: Nemzetközi is lesz ez a orgonafesztivál, de hát itt a bazilikában nagyon sokszor szól az orgona koncerteken is, nem csak liturgikus szolgálatokon. Akkor most mi a céljuk ezzel a fesztivállal?
2: Ez a fesztivál tulajdonképpen a bazilika saját orgona fesztiválja. Természetesen sokszor szól az orgona, hiszen liturgiákban is hallhatja az ide érkező hívek az orgona hangját, illetve egyéb koncerteken azonban ez egyik sem a Szent István Bazilika saját szervezésű orgona koncert sorozata, és ezért gondoltuk, hogy a bazilikának legyen egy olyan saját elképzelésű hangversenye sorozata, amely a saját orgonáját és az ország egyik legjobb hangszerét méltóképpen bemutatja az ide érkező koncertlátogatók számára.
1: Volt egy elképzelés, hogy mivel indítják, adott korszakkal, adott művészekkel, kiket hallhatnak majd.
2: Idei évben egy mottót találtunk a fesztiválnak, a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál nevet viseli maga a fesztivál, és a fő mottója idén az, hogy Lux et Sonus, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy fény és hang, és ennek a játéka. Talán a hangot nem kell túl magyarázni, maga az orgona hangról van szó, a fény pedig a bazilikában sajátosan kialakított világítás jelenti, amely különböző beállításokban lehet csodálni. Miközben halljuk a zenét, különböző fénybeállítások által gyönyörködhetünk a bazilikának a építészeti csodáiban.
1: Meghívták-e a fellépő művészeket, vagy pedig jelentkeztek?
2: Az idei alkalommal elsőként olyan fellépő művészeket hívtunk meg, akik valamilyen módon kapcsolódnak a Szent István Bazilikához. Lehet, hogy részt vettek az orgona felújítása során, illetve az ezt megelőző évek, évtizedekben szorosan kapcsolódtak ehhez a templom. Így az első koncerten Virág András, aki évtizedek óta rendszeresen orgonál a Szent István Bazilikában, és jó magam, Szotyori Nagy Gábor orgona hangversenyét hallhatják majd. Október 10-én kerül majd sor erre a hangversenyre. Az a koncertnek a mottója, hogy legyen világosság, fiat lux, ezzel kapcsolódva ugye a mottóhoz. Itt Liszt Ferenc, Virág András Gábor, Louis Vierne alkotásai lesznek majd hallhatók többek között.
1: Ugye ő is játszott volna, de betegség miatt nem tud részt venni.
2: Így van, most ebben az évben ő, mint művészeti vezető van jelen ebben a sorozatban, és ezen a hangversenyen most ő nem fog tudni játszani. És a következő alkalommal pedig október 12-én Kővári Péter, aki a Tihanyi Bencés apácsának a zeneigazgatója, fog közreműködni. Itt a Lélek fohásza címet viseli a koncert, ahol barokk és romantikus orgona imák hallhatóak majd Buxtehude, Böhm, Bach, Gilman és Karg Ehlert tollából.

0: A harmadik koncert október 24-én lesz, Áhím Erzsébet orgonaművésznő fogja előadni. Ő Svájcban él jelenleg, de sok éven keresztül rendszeresen orgonált itt a Szent István Bazilikában, és tulajdonképpen hát évtizedeken keresztül volt a bazilika énekkarának egy állandó kísérője is. A koncertjének a címe az lesz, hogy Harmóniák fénye. Olyan koncepciót választott a művésznő, hogy az itt tevékenykedő, és most és korábban tevékenykedő orgonaművész zeneszerzők repertoárját szólaltatja meg, így hallhatunk majd Kolos Istvántól, Antalfi Zsíros Dezsőtől és Virág András Gábortól kompozíciókat, emellett pedig a francia romantikus orgonairodalom jeles szerzőitől, úgy mint Alexandre Guilmant, César Franck, vagy éppen Bonnet. Hallhatunk majd műveket, és a sorozatunk záró koncertje pedig október 31-én kerül majd sor. Kovács Róbert orgonaművész fog érkezni Ausztriából. Az ő koncertjének a címe az, hogy In Paradisum, azaz, hogy Paradicsomban. A koncert érdekessége az lesz, hogy Kovács Róbert, mint remek orgona improvizátor fogja megmutatni magát újra a magyar közönségnek, és itt az ő improvizációi fognak váltakozni leírt kompozíciókkal. Tehát a saját improvizáció mellett pedig de Grigny francia barokk zeneszerzőtől, Marcel Duprétől, Siegfried Kargélertől, avagy Franz Schmidttől hallunk majd darabokat. Minden koncertünk este 8 órakor fog kezdődni.
1: Már is jelzi azt, hogy Áhím Erzsébet Svájcból érkezik, Kovács Róbert pedig Ausztriából, hogy hány magyar orgonaművész él még külföldön is, tehát nagyon szerteágazóak ezek a kapcsolatok.
0: Igen, és ebben az évben a sok más mellett, amit már említettem, ez is egyfajta koncepció volt, hogy most olyan magyar kollégákat is hívjunk meg ebbe a koncertsorozatba, akik jelenleg nem Magyarországon tevékenykednek főként, és a következő években pedig azt szeretnénk elérni, hogy olyan nemzetközi hírű orgonaművészek is ellátogassanak hozzánk, amivel, mint említettem, visszakerüljön ez az orgona és ez a templom a nemzetközi koncert vérkeringésébe.
1: Bár koncertekről van szó, orgona fesztiválról, de mivel mégiscsak a bazilikának a saját kezdeményezése, lesz-e esetleg egy rövid igebevezető, vagy pedig ezek ténylegesen önálló hangversenyek?
0: Ezek most önálló hangversenyek lesznek, vannak egyéb kezdeményezéseink is itt a Szent István Bazilikában, amik a liturgikus évhez jobban köthetőek, mint például Bődben, ebben az évben indítottuk el a Bődi Tridumot, zenei Tridumot, ahol ingyenesen látogatható koncerteket hallhatott a közönség, ami inkább zenés áhítat volt, hiszen ott igei magyarázat is elhangzott. Ezek most valóban orgona hangversenyek lesznek, tehát itt csak idézőjelben a zenét hallhatja az, aki megtisztel minket a jelenlétével. Egyébként a további információt szerezni külön honlapon is lehet, ami a stephanusorgan.hu címen elérhető. Magán a Facebookon is elérhető a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, és hát jegyeket pedig a bazilika.jegy.eu oldalon és a Bazilika jegypénztárában válthatnak majd az érdeklődők.

0: figyeltem egyébként a műsort, hogy mennyire vetíti elő Kovács Róbert koncertje azt, hogy utána következik már Minden Szentek ünnepe és Halottak napja is.
1: Igen, ezt nagyon jól vette ön is észre, hiszen szerintem ez nem a véletlen műve, hogy ugye a Minden Szentek előtti nap tulajdonképpen a Paradicsomban címmel állította össze Kovács Róbert a programját, mint ahogy, mint említettem, az sem véletlen, hogy azért van egyfajta lelkisége ezeknek a koncerteknek, hiszen azért van mindegyiknek egy mottója, ami a fényhez is kapcsolódik, hogy próbáltuk felfűzni valamire, hogy olyan művek szólaljanak meg, amelyek valamilyen kapcsolódása van a fényhez, a világossághoz, a hangokhoz, és tulajdonképpen az egész októbert kifutatja ilyen értelemben, hogy ön is mondta, a Minden Szentek ünnepére.
0: Egyébként ugye említette azt, hogy ezen a koncertsorozaton is játszani fog, de most az Árszákra fesztivál keretében volt-e még máshol is szolgálata?
1: Igen, a Árszákra fesztivál keretében most múlt héten, tehát szeptember 15-én hallhatott a közönség a Hold utcai református templomban, ahol egy háromrészes Bach sorozatom indult el, ennek volt az első koncertje. Ez a sorozat Bach orgonai művein összeállításából áll tulajdonképpen, és a három koncert felöleli az egyházi esztendőt, hát most egy ilyen évközi időszaknak megfelelő koncertprogramot hallhattak a közönség, aki eljött, és a következőre adventben kerül majd sor, illetve ahol karácsonyi és adventi kötődésű Bach művek hangzanak el, és majd jövő évben a bőti időszakban pedig olyan művek, ami már a passiót és a bőti időszakot jeleníti meg Bach zenén keresztül.
0: Ami pedig a bazilikát illeti, haladunk az időben előre, lassan az egyházi év vége fele, aztán következik megint az advent. Milyen nagyobb liturgikus események lesznek még itt majd a fesztiválon túlmenően?
1: De igazából én azt tudom mondani, hogy a Szent István bazilikában számomra is mindig kitüntetés itt játszani, hiszen adott esetben minden hétvége, vagy minden hét egy ünnep számunkra, de természetesen, ahogy haladunk az egyházi évben előre, úgy hát majd Minden Szentek mára említettük, hogy az a legközelebbi ilyen nagyobb ünnep, aztán majd Krisztus Király vasárnapja, és hát utána már itt van az adventi időszak, ahol majd kóruskoncerteket és egyéb koncerteket is hallhat az ide érkező látogató.

0: Szotyori Nagy Gábor beszélt a Szent István Bazilika első Stephanus Orgona fesztiváljáról, ami október 10-én kezdődik. Mai műsorunkban az orgona is a Szent István Bazilikából szólt, Szotyori Nagy Gábor, illetve Áhim Erzsébet keze alatt. Szombati műsorunkban Jan Peterson Sfélink műveivel ismerkedünk. A riporter Verese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzik a szerkesztő Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: A híreket Kis József szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Estig többfelé lehet eső, zápor. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedés és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két, szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is átvilágítják. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz a gyárak létesítésének és működésének felügyelete, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, az akadémia már bizonyította irányítási képességeit, amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont az MTA-hoz kíván csatlakozni. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő, véralvadék oldó gyógyszert, tenekteplászt egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Az egy hét múlva kezdődő 4 napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba. A díszvendég pedig a kortárs ír irodalom neves szerzője Kolm Tobin lesz. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Hírekkel legközelebb éjfél előtt néhány perccel jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kedves hallgatóink, most Olivier Latry orgonaművész hangversenyét közvetítjük. A felvétel a granadai Székesegyházban 2026. június 20-án készült. Suzanne van Solt, 6 tánc. A Suzanne van Solt kéziratból.

Elhangzott Suzanne van Solt hat tánc, Olivier Latre játszik orgonán. Jan Peterson Svelling, Mein junges Leben hat ein Ende.

Jan Peterson Swelling művét hallották, Mein Junges Leben hat ein End. Olivier Latre játszik orgonán. José Jiménez Batalla a hatodik tónusban.

Elhangzott José Jiménez batája a hatodik tónusban. Olivier Latré hangversenyét közvetítjük felvételről a granadai székesegyházból. Juan Bautista José Cabanillas, Tiento, a hetedik tónusban a La Mi Re hangokra.

Elhangzott Juan Bautista José Cabanillas Tiento a hetedik tónusban a La Mi Re hangokra. Olivier Latre játszik orgonán. Jean-François Dandrieu, Joseph Ebien Marie karácsonyi ének.

Jean-François d'Andrieu karácsonyi énekét hallották. Olivier Latry játszik orgonán. Claude Bénignet-Balbastre két darab a Livre Content de Pied de Différents Genres című gyűjteményből. Elsőként hangozzék el az ária.

0: A D-dur koncertot hallották. Claude Bénier-Balbastre két darab a Livre Content de Pied de Différent Genre című gyűjteményből. Kedves hallgatóink, Olivier Latry játszott orgonán, a felvétel a Granadai Székesegyházban 2026. június 20-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Száz éve született John Coltrane. A jazz legendák összeállításában 10 részes sorozatban mutatjuk be a 40 évesen elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos zeneszerző generációkat formáló művészetét. Jazz legendák. John Coltrane 100. Pénteken 23 órakor. A Bartók Rádióban. Szombat este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett, a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerés részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Emlékházat, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük. Vezényel Keller András, hegedűn közreműködik Antje Whitehouse. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. október 10-én készült. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach C-moll fantázia és fúga című művét Edward Elgar átiratában.

Bach C-moll fantázia és fóga című művét hallották Edward Elgar átiratában. A Koncerto Budapest hangversenyét közvetítjük vezényel Keller András. Dmitrij Sosztakovics második cis-moll hegedű versenye következik, opusz 129. A szólista Antje Whitehouse.

Sosztakovics második cis-moll hegedű versenyét hallották Antje Whitehouse szólójával. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Befejezésül Johannes Brahms első C-moll szimfóniája csendül föl, opusz 68.

0: Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András. Hegedűn közreműködött Antje Whitehouse. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2025. október 10-én készült. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a hangmérnök Perényi Benyamin és a szerkesztő Seidl Dénes nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarán Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége, kedves Csanád, zeneszerző.
2: Rengeteg szituáció a zeneszerzésben arról szól, hogy vannak jól bevált panelek, és akkor ezeket helyenként nagyon jól lehet alkalmazni. Ennek egyáltalán nem vagyok a híve.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kedves Csanád. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból szombaton 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Ezúttal Madarász Iván műveiből hallgathatnak meg négyet. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Talán nem is tudnánk olyan műfajt mondani, melyben ne alkotott volna Madarász Iván. Hiszen a gyermekzenétől az elektroakusztikus kompozícióig a szólókamara műveken és a versenyműveken keresztül egészen az operáig mindent megtalálunk a gazdag életműben. De Madarász Iván nem csak termékeny komponista, hanem a zeneszerzésen túl a magyar zenei élet meg annyi területén rendkívül aktív személyiség is, hiszen tanít a Zeneakadémián, professzor emeritus, valamint kiemelkedő munkáját megköszönve meg annyi vezetőségi, illetve elnökségi év után az Artisus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tiszteletbeli elnökévé választotta. Elsőként egy rövid darabját, a Repetíciót forgatjuk le. A kiegészített Budapest klarinét kvartett játszik, azaz Szepesi János, Ré György, Májer László, Pápai Ákos klarinétozik, Rácz Ottó oboázik, Varga Zoltán Mihály az ütőhangszereket szólaltatja meg. A zongoránál a szerző, Madarász Iván.

Repetíció, a kiegészített Budapest Klarinét Kvartett játszott. Az Ászlóva adásában Madarász Iván műveiből válogatunk. A szerző egyik népszerű alkotása következik. Ez egy olyan kompozíció, mely ugyan foglalkoztat énekes szólistát, ám a műnek konkrét szövege nincs. Ezt a szólamot Kosztolányi Márta énekli, mellette Perényi Eszter hegedül, Gyöngyösi Zoltán fuvolázik, Holló Aurél ütőhangszereken játszik. Tihanyi László vezényel, Madarász Iván művének címe Hímzett hangok.

hímzett hangok. Kosztolányi Márta énekelt, a kísérő kamara együttest Tihanyi László vezényelte. Madarász Iván műveiből válogat az Arsznova ezen az estén. Duó következik két fuvolára. Csetényi Gyula és Matoz István játsza a Sebességek című kompozíciót.

0: Sebességek két fuvolára. Csetényi Gyula és Matoz István játszott hangszalag bejátszás mellett. Az Árszóval műsorában Madarász Iván műveiből válogatunk. Befejezésül egy nagyszabású alkotás szól, az Egy történet fejezetei. Erről a művéről 2007. május 30-án a szerző Madarász Iván így vallott, hallgassuk együtt a Szerzővel című sorozatunkban.
1: Azt hiszem, szerencsés alkatú szerzőnek mondhatom magam. Abban az értelemben, hogy úgy érzem, sokszor megfelelő pillanatban talál rám egy-egy felkérés. Ugyanis a komponista egyik legfontosabb feladata, hogy a külső megrendelés igényét, lehetőségét összhangba hozza mindazzal, ami saját belső zenei elképzelése. Ez a darabom a Magyar Rádióhoz kötődik, legalábbis az első inspiráció egy rádiójáték kísérő zenéjének a megírására vonatkozott. Így találkoztam Szomorú Dezső színművével, a Sába királynőjével. Ebből készített Soltészki Tibor hangjátékot, amelyet Varga Géza rendezett meg. Mint mondom, jó időben talált meg ez a felkérés kísérőzenére, mert olyan dolgok megvalósítására adott lehetőséget, amelyek más, korábbi műveimben kipróbált előzmények után, de régóta foglalkoztattak. Szóval a felkérés véletlenje, talán ilyen értelemben mondhatjuk, hogy sorsszerű is, mert ebben a kompozícióban, a kísérőzene nyomán íródott darabomban folytatni tudtam azokat a zenei megoldásokat, azokat a zenei igényeimet, amelyek korábbi darabjaimban is foglalkoztattak. Az első, ami megragadott a színműben, az maga a millió volt. Én szeretem az olyan jellegű darabokat, ahol a konkrét helyzet már eleve sugal egy zenei, most képzavarral mondom, couleur locale-t, egy zenei szint, egy zenei hangütést. Persze az, hogy amit sugal, vagyis hogy legalábbis számomra evidensen következik a darabból egy zenei hangvétel, az meglehetősen szubjektív, kettős értelemben, úgy is szubjektív, hogy minden kornak sajátos elképzelései vannak. Az elmúlt korok zenéjéről utalok arra, hogy Verdi milyen sajátosan értelmezi az egyiptomi zenét, Mozart milyen sajátos törökös hangot, nem etnomuzikológiai értelemben vett törökös hangot használ. Ilyen értelemben, amikor én egy biblikus témával, Salamon király és Sába királynőnek szerelmével, kapcsolatával foglalkozó darabnak a biblikus hangvételéről én eleve evidensen éreztem egy zenei hangütést, ez nyilvánvalóan egyfelől a korszaknak az elképzelése, hogy idézőjel milyen volt az a világ, másfelől az én sajátos, adott esetben megkérdőjelezhető elképzelésem erről a zenei hangvételről. Minden esetre ez számomra valamilyen megkerülhetetlen sugallat volt, aminek aztán örömmel engedtem a komponálás során. A másik vonása a Szomori színműnek az volt, hogy olyan teljes darab. Teljes darab abban az értelemben, hogy a magánélet és a közélet, a szerelem és a történelem politika a másik oldalon olyan igaz módon, olyan hiteles módon kapcsolódik egybe. Ha fölvettem azt a kérdést magamnak, hogy egy drámai mű, ez írott kísérőzenéből hogyan lesz hangversenytermi kompozíció, és itt most szándékosan még műfajt nem mondtam, akkor elsősorban itt kétfajta adott esetben nehezen összeilleszthető dramaturgiáról van szó. A színműnek a dramaturgiája bizonyos értelemben egy kronológikus időt használ. A kompozícióban ez a kronológikus idő, a színmű cselekményi ideje nem jelenik meg. A darabomban inkább képek vannak, mondhatnám talán úgy is allegóriák, a képekből kiolvasható allegóriák, és ezeknek az allegóriáknak egy másfajta zenei idő felel meg. Az allegória zenei ideje, mintha állna, mintha idő fölött volna, mintha időtlen lenne, ezzel szemben a dramaturgiai időnek egy másfajta belső konzekvenciája van. Amikor a hangjátéknak, a kísérőzenéből, annak nyomán megírtam ezt a kompozíciót, akkor a legfontosabb változás és legfontosabb feladatom az volt, hogy ezt a kétfajta időt, az álló képekben kifejeződő megjelenő időt hogyan valósítom meg egy eredetileg kronológikus és dramaturgikus idő alapján készült zenéből. Amikor az előbb arról beszéltem, hogy jó pillanatban ért a felkérés, ez konkrétan azt jelenti, hogy korábban is érdeklődtem olyan fajta darabok megírásának lehetősége iránt, ahol az énekhangot nem szöveggel tudom használni. Hímzett hangok című kompozíciómban például csak vokálisokat használok, ettől a darabtól persze jelentősen eltérő szerepben, de mégis azonos benne. Ebben a hangjátékban, tehát a darabom hangjátékhoz írott kísérő zenéjében lehetőségem volt egy olyan kettős, kétszólamú énekanyag megvalósítására, ahol a prózai szöveg mellett, avval párhuzamosan, avval tökéletesen szinkronban egy szövegtelen énekhang jelenik meg, egymást kísérik. Nem mondom, hogy az énekhang kíséri a szöveget, majdnem, hogy fordítva, a szöveg kíséri az énekhangot, a szereplő szövegét nem illusztrálja az énekhang, hanem talán többet is mond, és ehhez csak értelmezést ad a prózai szöveg. A most felhangzó műben, aminek még mindig nem árultam el a műfaját, énekhang kórus formájában jelenik meg, és a kórus nagyon sokfajta hangzóval, vokálissal és fonémával érzékelteti azoknak a képeknek az idő fölötti, mondhatnám lírai kibontását, amely lírai kibontás maga a kompozíció. A zenemű egyes részleteit én nem tételeknek, hanem fejezeteknek nevezem. Fejezeteknek nevezem, amelyek zenei kifejezéssel attacca folyamatosan kapcsolódnak egymáshoz. 6 fejezetről van szó. Az első fejezetnek a képei, a madársereg, a hír, és a harmadik a tekintet Jeruzsálem fele fordul. A második fejezet alcímei, Salamon és a katonák, a madársereg, valamint egy ábránd. A harmadik fejezet, Sába királynője, Napritus Sábában és madarak. A negyedik fejezet az éj. Ötödik fejezet a nász, a lakoma, Sába bevonulása és két lélek. Hatodik fejezet minden oly hiába való. Mint hallható, a madársereg és a madarak háromszor is, három különböző zeneanyaggal megjelennek a kompozícióban. A drámai helyzet az, hogy akkora madársereg vonul Sába fölé, amely képes eltakarni a napot. A madarakhoz a nevem adta a szójátékon túl sajátos, különös viszonyom van. A nagy létszámú, sok madárban álló madárrajokat mindig is kisebb borzongással, vegyes érdeklődéssel és csodálattal figyeltem. Ugyanakkor a madársereg zenei megrajzolásában egy külső, vizuális élmény is szerepet játszott Hitchcock Madarak című filmjének rám gyakorolt elementáris hatása. Egy további impulzus Vörös Sándornak egy korai úgynevezett 10 figurás kompozíció című versének egyik költeménye a Határőrben van egy sor. Így szól, s a síró, rívó, hersegő sereg. Itt az S hangoknak a hangutánzó, hangfestő ereje, kora gyermekkorom óta, mióta ismertem a verset, mindig megragadott. Ma is nyilvánvaló számomra, hogy az S és S hangzó madárhoz való kapcsolata és ennek a zenei megfogalmazása nyilvánvalóan nyomot hagyott ezen a kompozíción. Idáig kvázi lebegtettem, vagy elkerültem a műfaji meghatározást. Egyszerűen azért, mert pontos definíciót nem tudok mondani. Ha az előadóparátust nézem, oratóriumnak is nevezhetném, hiszen kórus és zenekar játssza el a kompozíciót. Svitnek nem nevezném, mert a tételek nem svit logikával állnak egymás mellé, és mint mondottam, egyébként is attacca kapcsolódnak egymáshoz. Valamilyen módon egy drámai mű lírai értelmezésének nevezném a darabomat. Tehát hallgassák meg egy Történet fejezetei című kompozíciómat. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli, a Magyar Állami Kórus karigazgatója, Antal Mátyás.

0: Egy történet fejezetei. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte. Közreműködött a Nemzeti Énekkar, a karigazgató Antal Mátyás volt. És ezzel véget ért az Ars Nova adása, melyben ezúttal Madarász Iván műveiből válogattunk. Holnap a 100 éve született, mára szinte teljesen elfeledett Vince Imre felvételeivel és naplójegyzeteivel emlékezünk az alkotóra. A szerkesztő Bánkövi Gyula mára köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Szenvedélyes utazás. A spanyol kultúra és életérzés legjava. Fülbemászó Carmen dallamok, a világ leghíresebb gitárversenye és virtuóz zenekari művek garantálják a felfokozott ritmusokat. A zseniális gitárjátékos Pablo Sainz Viegas. A karmester David Jiménez. De Falla, Rodrigo, Bizet és Rimsky-Korszakov művek. Pénteken 20 óra 42 perckor. A Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, szombaton 20 óra 58 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, Cécile Mclaurin-Cel van, With Every Breath I Take című albumát hallhatják mai összeállításunkban. Nyár közepén jelent meg a művésznő 9. stúdióalbuma a Jules Buckley által vezetett Metropole Orchestra közreműködésével. A kortárs vokális jazz és a nagyzenekari hangzás találkozása tetten érhető, mint hallani fogják. Nem csak örökzöldek, hanem az énekesnő szerzeménye is szerepel a lemezen, de említenem kell a teljesség igénye nélkül néhány szerzőt: Cy Coleman, Duke Ellington, Stephen Sondheim, Kurt Weill, Michel Legrand vagy Billy Strayhorn neve is szerepel a címlistán. A hangszerelés pedig Darcy James Argue dicséri. Téma cím szerint elhangzik With Every Breath I Take, Sophisticated Lady, Send in the Clowns, Barbara Song, Left Over, Ever Since the One I Love's Been Gone, Je ne pourrai jamais vivre sans toi, I'll See You Again, Being Alive és Lush Life fér bele a mai összeállításba.

0: A mai Old Dead Jazzben lemezbemutatóként hallhatták Cecil McLaurin Sullivan With Every Breath I Take című albumát. Közreműködött Sullivan Fortner zongorán, David Wong bőgőn, Cash Abadai dobolt, a Metropol Orchestert Jules Buckley vezényelte. Elhangzott téma cím szerint With Every Breath I Take, Sophisticated Lady, Send in the Clowns, Barbara Song, Leftover, Ever Since the One I Love's Been Gone, Je ne pourrai jamais vivre sans toi, I See You Again, Being Alive és Lush Life. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Dead Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, jelentette ki a köztársasági elnök. Meghalt Marina Vladi francia színésznő. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítették az egyik veszprémi labort. Az új digitális programok, az oktatók és hallgatók ügyintézését, valamint az oktatás irányítást is segítik. A fejlesztések több mint 4 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósultak meg. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. A tárca közölte, a hatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Sok ember meghalt egy hajóbalesetben Kongóban. Az utasokkal és rakománnyal zsúfolt hajó felborult, 41-en életüket vesztették, több embert még keresnek a hatóságok. Valószínűsítik, hogy a hajó a megengedettnél jelentősen több teherrel közlekedett. Az afrikai országban évente több százan válnak hasonló balesetek áldozatává a Tanganyika tavon. Meghalt Marina Vladi francia színésznő, író és énekesnő. Az 50-es, 60-as évek egyik legismertebb európai filmcsillaga volt. 1963-ban a Cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat a Méh királynő című francia-olasz filmvégjátékban játszott szerepével. Pályafutása során a legnagyobb sztárokkal dolgozott. Marina Vladi 88 éves volt. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 3-10, napközben 17 és 21 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Ma a viszonylag ismeretlen szerzők napja van. Azok számára, akik ritkán hallgatják a Nocturnot, elmondom, hogy a műsor egyik célja, hogy a kevéssé ismert alkotók is teret kapjanak, megszólaljanak a műveik. A BBC ma ennek a követelménynek teljesen megfelel, hiszen a zene onnan érkezik. A régebbi muzsikusokról csak egy-egy együttesnek, kutatónak köszönhetően tudunk. Hallották már Leopold Ebner nevét? Hanem hallgassák meg B-dur trióját.

Az 1830-ig élt Leopold Ebner B-dur trióját, a zágrábi fúvós trió játszotta. Most Beethoven E-moll szonátáját játssza Xaver Scharwenka. A zongora művész Berlinben, New Yorkban volt híres professzor, még Budapesten is adott nagy sikerű koncertet, a Porosz Szép Művészeti Akadémia tagja volt, aztán szenátor lett.

Beethoven opus 90-es kéttételes émol szonátáját Xaver Sarvenka játszotta egy igen archív felvételről. A pianista a romantikus zongora muzsika jelentős képviselője volt, virtuóz zongora műveket játszott elsősorban. Most hallgassuk meg Antonín Dvořák prágai keringőjét.

Dvorzsák prágai keringőjét a Szlovák Rádió zenekar adta elő, vezényelt Stefan Robl. Dvorzsák egy faluban vásárolt magának egy csűrt, egy kocsiszint, és a komponist esténként a falusi fogadóban ücsörgött, sörözgetett és beszélgetett. Hugo Alfvén zenéje következik, virágokkal teli csónak.

Hugo Alfvén kompozícióját hallottuk, virágokkal teli csónak, Péter Mattei énekelt, a svéd rádiózenekar Manfred Honeck vezényelte. Alfvén az egyik leghíresebb svéd komponista, aki Franciaországban és Németországban is tanult neves mesterektől. Most Gregorio Strozzi csembaló darabjait halljuk.

Gregorio Strozzi csembaló darabjait Enrico Baiano játszotta. A Kalevala szinte minden finn szerzőt megihletett, az egyik ismert hős Lemminkainen történetét sokan feldolgozták, Sibelius négy szimfonikus költeményből álló ciklust írt róla, a negyedik tételt hallgatjuk meg.

Sibelius Lemminkainen hazatérése című szimfonikus költeményét játszotta a BBC Philharmonikus zenekar a Jan Pascal Tortellier vezényletével. Sibelius Berlinben és Bécsben is folytatott tanulmányokat, és az egyik mestere Goldmar Károly volt. Rolande Falcinelli Szent Dominik miséje következik.

Rolande Falcinelli Szent Dominik miséjét hallottuk énekes szólisták és a BBC Singers tolmácsolásában. A 2006-ig élt francia orgonaművész, zeneszerző és pedagógus miséje egyébként állítólag a leghíresebb darabja. Schumann Es-dur zongora 5-ösét halljuk.

Schumann Ezdur zongora ötöse hangzott el Atlas Pomberg és a Nes együttes előadásában. Ezt a remek művet egy lipcsei lakásban adták elő először, akkor a zongora szólamot Mendelssohn játszotta, nyilvánosan pedig a Gewandhausban 1843-ban lehetett hallani a darabot. Bachtól következik a négy Semmeli korál.

Johann Sebastian Bach négy Semmeli koráját Bernarda Fink, Domen Marincsics és Dalibor Miklavics tolmácsolásában hallottuk. Tudták, hogy Bach vezényletével előadtak még Palestrina műveket is a Lipcsei Tamás templomban? Ő egyébként, ha úgy hozta kedve, képes volt Palestrina vagy Kupren stílusában is komponálni. 2 óra van.

A Concerto Copenhagen hangversenye következik, amelyen Lars Ulrik Mortensen vezényelt. Elsőként Giuseppe Sarti zenéje hangzott el. Az 1802-ig írt olasz zeneszerző karmester és zenapedagógus a 18. század második felének elismert opera komponistája volt. Di Dore Abbandonata című operájának szövegkönyve Metastázió híres librettójára épül, a mű Dido Karthágó királynőjének és Éneásznak tragikus szerelmét és az elhagyás fájdalmát állítja központba. Sarti operájából a Nyitányt hallgatjuk meg.